Sen mi olur da gel uyan.

Kad život te zbog nas mačem prekrsti, pomoli se da srce

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulusékre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I'm...

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek! Egy

0: az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 88.8
1: Hon Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: 36.101 sertés pusztult el, vagy került kényszervágásra az éveleje óta Szerbiában az afrikai sertéspestis miatt. A vírus jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. A hatóságok szerint az elmúlt napokban csökkent az új fertőzések száma. A legsúlyosabb helyzet azonban továbbra is Szerémségben van, ahol a legszigorúbb járványvédelmi intézkedéseket vezették be. A lakosságot arra kérik, hogy ne lépjenek be a lezárt területekre. A betegség komoly gazdasági károkat okozhat az állattenyésztésben, ezért a sertéstartókat arra kérik, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat, fertőtlenítsék a lábbeliket, a ruházatot és a felszépést, valamint haladéktalanul jelentsék, ha állataik egészségi állapotában változást tapasztalnak. A sertéspestis egyébként emberre nem veszélyes. Megkezdődött a napraforgó betakarítása Magyarkanizsa községben, viszont felvásárlási ár egyenlőre még nincs. A hozam a vártnál is rosszabb, holdanként 800 kg körül mozog. A tengeri még várat magára, de sokan már siló formájában lekombájnozták, míg csöves és szemes állapotban, még csak most indul a betakarítás. Igen, csak sárgák a kukoricák a határban. Az elmúlt 3 hét szárassága és a forrósága jól látszik, megindult a kényszerérés. Ez azt jelenti, hogy idén sem várható nagy termés a tengeri esetében. A gazd-

0: javasolt. A szakszervezetek azonban ennél nagyobb kétszámjegyű növelést szeretnének. A munkaadók konkrét százalékot nem javasoltak, de a szakszervezetek szerint számukra elfogadhatónak tűnik a kormány javaslata. A tárgyalások szerdán folytatódnak, a végleges döntés jövő héten várható. Ha a partnerek nem jutnak megállapodásra, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza majd meg. A végleges megállapodás várhatóan a jövő héten születik meg. A szerb elnök Pripoljéban tett látogatása során rámutatott, biztos abban, hogy a nyugdíjasok elégedettek lesznek. Alekszandar Vučić azt mondta, a nyugdíjasok 20, legkésőbb 30 nap múlva megkapják a 20, 27, 5, illetve a 35 ezer dináros egyszeri juttatásukat, amit további 6 ezer dinár követ majd. Emellett augusztus 15-én, 16-án és 17-én bizonyos kategóriák számára tovább csökken a gyógyszerek ára, majd ezt követően sor kerül a nyugdíjak emelésére, vázolta a jó híreket az elnök. Még nem lehet tudni, mekkora emelés lesz, de számottevő lesz, mondta Vučić, majd hozzátette, a nyugdíjak emelését a bérek emelkedése is követni fogja.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A nagykikindai rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A nagykikindai rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos és nagyon meleg idővel kell számolnunk, este felé és éjjel megvastagodik a felhőzet, néhol záporok alakulhatnak ki mennydörgés kíséretében, gyenge északkeleti szél fúj, ami este felé erős északnyugatira fordulhat. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 37 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 126, Zentánál 203 cm magas. A mai napon még sok felé kánikulában lesz részünk, emiatt a meleg frontra érzékenyek körében migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszullét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Viszont a délután második felében és este egyre több felé fog érvényesülni hidegfronti hatás, emiatt fejfájás és görcsös panaszok is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: A Ludasi Gulyás Csárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyás Csárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyás Csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja svebicikle.com.
0: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Fő utca 31-es szám alatt, telefonszám

0: 0244-476-660 Angrotex.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i porudžbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52, ékszerkészítés aranyból és eka, törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-53-065.
3: Ez volt a

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, kedd reggel van, augusztus 11-e, önök pedig a Tisza hangját hallgatják itt a Panda Rádió hullámhosszán. Andrea
6: és Zenóbia várja önöket ezen a reggelen is. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink!
5: És ma nem szeretnénk rögtön egy hatalmas illetbölcsességgel kezdeni, inkább valami egészen egyszerűvel. Zenóbia

0: Szerinted mitől lesz jó egy nap?
1: Szerintem nem feltétlenül attól, hogy minden úgy sikerül, ahogy elterveztük, néha elég egy jó beszélgetés, egy kedves ember, egy kis nevetés, vagy az, hogy valamire azt mondhatjuk este, na, ezt ma jól megcsináltam.
0: Nekem ez nagyon tetszik, mert sokszor úgy indulunk neki a reggelnek, hogy fejben már végig rohanjuk az egész napot, mit kell elintézni, hová kell menni, kinek kell telefonálni, mi maradt tegnapról.
1: És közben még fel sem ébredtünk rendesen.
0: Pontosan, pedig lehetne másképp is, nem kell ma reggel az egész napot egyszerre megoldani, elég elkezdeni az első jó dologgal.
1: Például egy mosollyal,
0: egy kedves szóval,
1: egy jó zenével,
0: vagy egyszerűen azzal a gondolattal, hogy nem kell tudnom, milyen lesz az egész nap, elég ha adok neki egy jó kezdetet.
1: És ha reggel nem sikerült tökéletesre,
0: akkor sincs semmi veszve. Egy napot ugyanis nem csak reggel lehet újra kezdeni, akár délelőtt 10-kor, délben, délután 3-kor.
1: Ez jó. Vagyis egy rossz 10 percnek nem kell odaadnunk a következő 10 órát, vagy az egész napot.
0: Na, ezt vigyük magunkkal a mai napon. És ebből született meg a mai kérdésünk is, most egy kicsit önökre vagyunk kíváncsiak. Mi az az egy dolog, amitől szinte azonnal jobb lesz a kedvük?
1: Na, erre szerintem nagyon különböző válaszokat fogunk kapni. Nekem például egy jó zene rengeteget számít, ha meghallok egy dalt, amit szeretek, már is más lesz a hangulatom.
0: Nálam pedig sokszor egy váratlan kedves üzenet működik, amikor nem kérnek semmit, nincs mögötte semmi különös, csak valaki eszébe jutottam.
1: De lehet egy jó kávé is.
0: Egy séta.
1: A kutya, amikor úgy örül nekünk, mintha 3 éve nem látott volna, pedig csak levittük a szemetet.
0: Vagy a cica, amikor végre méltóztat tudomásul venni, hogy mi is ugyanabban a lakásban élünk.
1: De lehet a gyerek, vagy az unoka nevetése, egy telefonhívás, vagy a kert, egy finom étel, vagy akár 10 perc teljes nyugalom.
0: És éppen ez benne a szép nem tudott. Nekem szinte azonnal jobb kedvem lesz, ha írják meg nekünk, lehet komoly, lehet vicces, lehet egészen hétköznapi. A reggel folyamán természetesen felolvasunk néhány hallgatói választ is.
1: És lehet, hogy valaki válaszában találunk egy olyan apróságot, amit mi is kipróbálunk.
0: Pontosan, mert ma reggel nem akarjuk megváltani a világot, csak megpróbálunk hozzátenni a kedvhez egy jó pillanatot.
1: Aztán még egyet.
0: És még egyet. Hát, ha estére egész szépik ki belőlük. Nagyon szép augusztus 11-i kedreggelt kívánunk. Andrea és Zenobia várja önöket a Tisza hangjában, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Induljon a ked jó zenékkel, jó kedvel!
0: És természetesen önökkel, maradjanak velünk!
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik. Bak!

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: És ha augusztus 11-e, akkor természetesen most sem feledkezünk meg azokról, akiknek egy kicsit különlegesebb ez a kedd. Zenóbia, kiket keresünk ma elsőként?
4: Ma minden Zsuzsanna és Tiborc figyeljen, mert önöket ünnepeljük.
3: És én már is hoztam valami szépet, a Zsuzsanna név héber eredetű jelentése Lilium.
4: Na, ennél szebb jelentést nehéz lenne találni, ráadásul hányféleképpen tudjuk becézni? Zsuzsa, Zsuzsi, Zsuska, Zsuzsu.
3: És szerintem nincs is olyan magyar család, ahol legalább egy Zsuzsi ne lenne valahol a rokonságban vagy az ismerősök között. A név évszázadokon át nagyon népszerű volt Magyarországon, és a mai napig igazi klasszikus.
4: Akkor minden Zsuzsannának küldünk ma képzeletben egy liliomot.
3: És mellé egy nagy ölelést is.
4: De van ma egy férfi nevünk is, amit azért jóval ritkábban hallunk.
3: Bizony, köszöntjük a Tiborcokat, a Tiborc latin eredetű férfi név, a Tiborcius névből származik, és eredetileg arra utal, aki az ókori Tiburból, a mai Tivoli környékéről származott.
4: De ha azt mondod Magyarországon, hogy Tiborc, nekem rögtön eszembe jut valaki.
3: Sejtem.
4: A Bánkbán.
3: Pontosan, Katona József Bánkbán című drámájának egyik legismertebb alakja Tiborc, az egyszerű jobbágy, akinek panasza a magyar drámairodalom emlékezetes jelenlévé vált.
4: Vagyis ritka név, de komoly irodalmi múlt van mögötte.
3: Így igaz, és szerintem ettől különösen érdekes.
4: Na, Andrea, ne legyen sablon. Ne csak azt mondjuk, hogy boldog névnapot, sok egészséget.
3: Rendben, akkor én azt kívánom minden mai ünnepeltnek, hogy legalább egy ember ma tényleg örüljön annak, hogy ő van neki.
4: Ez szép. Én pedig azt, hogy legyen ma legalább egy olyan pillanatuk, amikor azt érzik, na ezért már megérte felkelni.
3: Kapjanak egy váratlan telefonhívást.
4: Egy kedves üzenetet.
3: Egy ölelést.
4: Esetleg egy süteményt.
3: Na, megérkeztünk már megint.
4: Én csak gyakorlati oldalról közelítem meg a névnapot.
3: Akkor mondjuk együtt, nagyon boldog névnapot kívánunk minden Zsuzsannának és Tiborcnak, és természetesen szeretettel köszöntjük azokat is, akik más névnaptár szerint ma ünnepelnek.
4: Legyen ez a kedd egy picivel szebb azért, mert ma önök a neve került a naptárba.
3: És ha van Zsuzsanna vagy Tiborc a családban, a munkahelyen, a szomszédban vagy a baráti társaságban, ne csak gondoljunk rá.
4: Mert egy üzenet csak 10 másodperc, egy telefonhívás néhány perc.
3: De annak, aki kapjon, lehet, hogy ez lesz a nap egyik legszebb pillanata. Boldog névnapot kíván a Tisza hangja és a Panda Rádió valamennyi ünnepeltnek a mai napon. Mi pedig folytatjuk a keddi reggelt.
4: Andrea és Zenobia továbbra is várja önöket. Maradjanak velünk.
2: Édes, a névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: a rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
2: Jöjjenek a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, Zenóbia, ma főzünk.
3: Ebben a melegben?
2: Igen.
3: Andrea, én szeretlek, de ha most azt mondod, hogy kapcsoljam be a sütőt.
2: Nyugalom, ma úgy főzünk, hogy nem főzünk.
3: Na, így már egészen más a kapcsolatunk.
2: Sem sütő, sem főzőlap, sem forró fazék. Ma készítünk egy hűsítő, krémes, gyümölcsös nyári finomságot, barackos, joghurtos sajtortát pohárban.
3: Sajtorta sütés nélkül?
2: Sőt, még tortaformát sem keresünk hozzá, mindenki megkapja a saját poharát.
3: Ezt már most szeretem.
2: De mi kell hozzá? Körülbelül 4 pohárhoz készítünk elő 15 deka egyszerű majas kekszet, 25 deka krémsajtot, 20 deka sűrű görög joghurtot, 2-3 evőkanál mézet, vagy ízlés szerint más édesítőt, 1 kevés vaníliát, 3-4 szép érett őszi barackot, vagy nektarint, és 1 fél citromot.
3: Eddig semmi ijesztő.
2: És nem is lesz. A kekszet összetörjük.
3: A turmix gépben?
2: Lehet, de ha nincs kedvünk elővenni, tegyünk egy zacskóba és sodrófával törjük össze.
3: Vagyis még a hétfőről megmaradt feszültséget is levezethetjük.
2: Zenóbia, kedv van.
3: Látod, még mindig itt tartok.
2: Egy tálban összekeverjük a krémsajtot a görög joghurttal, hozzáadjuk a mézet, egy kevés vaníliát és pár csepp citromlevet. Nem kell géppel habosítani, egy kézi habberővel vagy kanállal simára keverjük.
3: Megkóstolhatom?
2: Kell is, mert így tudjuk eldönteni, hogy szeretnénk-e még egy kicsit édesebbre vagy citromosabbra.
3: Én ezt a munkafázist vállalom.
2: Gondoltam. Most jöjjön az őszi barack, vagy a nektarin, megmosuk, kimagozzuk és apró kockákra vágjuk. Ha nagyon érett és lédús, akkor még jobb.
3: Turmix szóljuk?
2: Nem feltétlenül, én szeretem, ha maradnak benne gyümölcs darabok, de egy részét villával kissé össze lehet törni, így lesz egy kicsit természetes, barackos szószunk.
3: És akkor rétegezünk.
2: Pontosan a pohár aljára kerül egy réteg tört keksz, erre jön a joghurtos krém, sajtos krém, utána az őszi barack, azután pedig újból a keksz,
3: a krém,
2: barack,
3: a keksz,
2: áj.
3: Miért?
2: Mert lassan elfogy a pohár. A tetejére kerüljen egy kanálkrém és néhány szép barack darab, és már majdnem kész is.
3: Na végre, mit csinál velem a panda?
2: Most figyelj, a tetejére teszünk egy egészen pici frissen reszelt citromhéjat, és néhány levél friss mentát, de van még valami.
3: Sejtettem.
2: A kekszbe belekeverünk egy leheletnyi fahéjat.
3: Barack, citrom, menta, fahéj.
2: Együtt nagyon nyári friss ízt adnak, és ha igazán látványosra szeretnénk, a tetejére mehet néhány szem durvára tört pisztácia vagy mandula is.
3: Na ez már vendégvárónak is simán elmegy.
2: Pontosan, pedig nagyjából negyed óra alatt összeállítottuk.
3: Tessék!
2: Jön a recept legnehezebb része.
3: Éreztem, hogy lesz itt még valami.
2: Betesszük a hűtőbe legalább egy órára.
3: Egy órára?
2: Igen, így az ízek összeérnek, a desszert pedig igazán hideg lesz.
3: És addig mit csinálok?
2: Nem nyitogatod 5 percenként a hűtőt.
3: Akkor ez valóban nehéz recept. Mi történik, ha valakinek éppen nincs otthon őszi barackja?
2: Semmi baj, ez az egyik legjobb dolog ebben a desszertben. Készíthetjük málnával, áfonyával, szederrel, szilvával, mangóval, akár többféle gyümölcsöt is összekeverhetünk.
3: Vagyis ez tulajdonképpen egy mi van a hűtőben desszert?
2: Pontosan, és így mindig egy kicsit más lesz.
3: Képzeljük el, hogy délután telefonálnak, egy óra múlva átugrunk. Mit csinálsz akkor?
2: Barackos pohár desszertet.
3: Nincs barack.
2: Málnásat.
3: Nincs málna.
2: Van valamilyen gyümölcs?
3: 1 fél citrom.
2: Zenóbia, te mikor voltál utoljára bevásárolni?
3: Akkor marad a kávé.
2: és legközelebb hallgass figyelmesebben a konyhai kalandokat. A mai konyhai kalandunk tehát főzés nélküli barackos joghurtos sajtorta pohárban, keksz, könnyű krémes töltelék, érett nyári gyümölcs, és a panda csavar egy kis fahéj, citrom és friss menta.
3: A legjobb pedig az, hogy nem melegítettük fel vele az egész konyhát.
2: És akár előző este is elkészíthetjük, másnap pedig csak kivesszük a hűtőből.
3: Már, ha másnapig marad belőle?
2: Ez valóban nincs benne a garanciában. Néha a nyár legjobb receptje az, amelyikhez nem kell más, csak néhány finom alapanyag, egy hűtő és egy kanál. Ez volt a konyhai kalandok panda csavarral, mi pedig folytatjuk az augusztus 11-i Tisza hangját. Itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
1: A konyhai kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinógyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295 adankó.com.
2: Jöjjön egy újabb zenetörténeti morzsa. Zenóbia, mondok egy férfi hangot, kicsit rekettes, nagyon felismerhető, és amikor megszólal egy érzelmes dalban, általában már néhány hang után tudjuk, hogy ki énekel.
3: Talán Kökény Attila?
2: Pontosan, ma reggel az ő történetébe lapozunk bele, és azért is érdekes a pályája, mert ő nem tizenévesen lett egyik napról a másikra országosan ismert sztár, mire Magyarország igazán megismerte a nevét, 35 éves volt.
3: Vagyis mögötte akkor már volt jó néhány év zenélés.
2: Nem is kevés. Kökény Attila 1975. április 20-án Budapesten született. A zene pedig jóval az országos ismertség előtt része volt az életének. Hosszú ideje zongorázott, és 2000 körül kezdett énekesként is komolyabban foglalkozni a zenével.
3: És nem rögtön hatalmas koncertszínpadokon.
2: Nem bizony, évekig hajókon és éjszakai bárokban zenélt, képzeld csak el, estéről estére kiállni különböző közönség elé. Nincs új felvétel, nincs olyan, hogy ezt kezdjük újra, ott kell megszólalni.
3: Tulajdonképpen ez nagyon kemény iskola lehetett egy énekesnek.
2: Szerintem is, mert ott megtanulja az ember, hogyan figyeljen a közönségre, hogyan teremtsen hangulatot, és hogyan folytassa akkor is, ha valami nem tökéletes.
3: És itt érkeztünk el ahhoz a műsorhoz, ahol az ország is megismerte.
2: A Megasztár 5. szériájához, és van egy kedves részlet a történetben, Attilát a gyermekei nevezték be a tehetségkutatóba.
3: Na, ezt szeretem, vagyis kellett egy kis családi lökés.
2: Úgy bizony, és milyen jól tették, Kökény Attila egészen a döntőig jutott, a fináléban Tolvaj Renátával versenyzett, végül a második helyen végzett, és 2010 legjobb férfi hangjaként is emlegették.
3: És itt van egy érdekes dolog, nem ő nyerte meg a versenyt, mégis olyan karriert épített utána, amely immár több mint másfél évtizede tart.
2: Pontosan, és ez jó emlékeztető arra, hogy egy tehetségkutató eredmény hirdetése nem feltétlenül egy pálya végeredménye. Néha éppen ott kezdődik az igazi történet. A Megasztár után gyorsan jött a következő fontos állomás, 2011-ben megjelent első önálló albuma, a Nincs semmi másom.
3: És ez a cím később szinte összefort Kökény Attila nevével.
2: Igen, az albumon több ismert magyar zenész és szerző közreműködött, köztük Rakoncai Viktor, Rácz Gergő és Dobrádi Ákos. Kökény Attila pedig megtalálta azt a zenei világot, amelyben igazán otthonosan mozog. Érzelmes dalok, pop, szól és jazz hatások, és az a jellegzetes hangszín,
3: ami tényleg nehéz összekeverni mással.
2: És tudod, mit szerettek ebben a történetben? Hogy az ország számára Kökény Attila 2010-ben megérkezett, pedig valójában addigra már évek óta úton volt.
3: Csak mi még nem láttuk.
2: Pontosan, miközben valaki egyik este egy bárban hallgatta, vagy egy hajón zenélt, talán még senki sem tudta, hogy egyszer majd országszerte ismerik a hangját, és ebből nekem van egy nagyon szép reggeli gondolatom is, attól, hogy a siker még nem látszik, a hozzávezető munka már lehet javában, folyamatban.
3: Ez pedig nem csak a zenére igaz. Lehet, hogy valaki éppen most dolgozik valamin évek óta, és még nem történt meg az a bizonyos áttörés.
2: De ettől még nem biztos, hogy rossz úton jár. Lehet, hogy egyszerűen még úton van.
3: De van még valami, amit kevesebben tudhatnak róla?
2: Van, mielőtt országosan ismerté vált Nyári Kálmánnal közös zenekara is volt, a Fain néven, sőt, videóklipjük is készült Szabad a szívem címmel.
3: Tehát amikor a Megasztárban megjelent, egyáltalán nem kezdőként állt a mikrofon mögé.
2: Ez a lényeg, a televízió megmutatta őt az országnak, de a hang mögött addigra már ott voltak a zenéléssel töltött évek. és talán ezért is lett Kökény Attila történetéből több egy tehetségkutató sikernél. Egy budapesti fiú, aki zongorázott, hajókon és bárokban zenélt, családot alapított, a gyermekei pedig egyszer úgy döntöttek, apának ezt meg kell próbálnia.
3: Apa meg elment, és egészen a döntőig énekelt.
2: Majd a döntő után sem állt meg, és talán a legfontosabb zenetörténeti morzsánk ma reggel. Néha nem azt számít, mikor fedez fel bennünket a világ, hanem azt, hogy készen állunk-e, amikor végre ránk talál.
3: És szerintem ezek után már csak egyetlen dolog hiányzik.
2: Sejtem.
3: Ha már ennyit beszéltünk róla, hallgassuk is meg.
2: Pontosan ez volt a zenetörténeti morzsák főszerepben Kökény Attilával, és a reklámok után következik Kökény Attila.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.
0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
4: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
5: Capriolo.com.
4: Capriolo bicikl donosi radost svima.
5: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
6: AMT Unija Gent Svet Kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Unija Genta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knićanina 44, telefoni 0230 389-126 i 062-180-4446. AMT Uni agent Svet kamena.
2: Megéhezett és finom ebédre vágyik? Vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering. Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062-465-364. Még egyszer 062-465-364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán 62, 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4 876 660. Angrotex.

0: Banda Rádió. 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Banda Rádió. Banda Rádió.
2: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
3: Most pedig lapozzunk vissza egy kicsit a naptárban, augusztus 11-e van, de vajon mi minden történt ezen a napon évtizedekkel, vagy akár évszázadokkal ezelőtt?
4: Andrea, és már ugye nem kell 20 kimondhatatlan nevet megtanulnom.
3: Megígérem. Ma inkább olyan történeteket hoztam, amelyekhez mi is könnyebben tudunk kapcsolódni, és rögtön kezdjük is az egészet egészen közel, mégpedig Zimonyban. 1456 nyarán Nándorfehérvárnál hatalmas győzelmet arattak az oszmán sereg fölött. A diadal egyik kulcsfigurája Hunyadi János volt, csak hogy a győzelmet tragédia követte, a táborban pestis járvány tört ki. Hunyadi is megbetegedett, és 1456. augusztus 11-én Zimonyban meghalt.
4: Vagyis itt a mai Szerbia területén.
3: Bizony, és ettől számunkra talán még kézzel foghatóbb ez a több mint 500 éves történet. Hunyadi alig néhány héttel élte túl a nándorfehérvári győzelmet.
4: És a déli harangszóról is sokan rögtön Nándorfehérvárra gondolnak.
3: Igen, bár van egy érdekes pontosítás, a déli harangozást eredetileg még az ütközet előtt rendelték el, könyörgésként, hogy később azonban győzelemmel összekapcsolható legyen, és mindez csak egy emlék, Hunyadi történetet pedig a magyarok mellett a szerb Hanyuványban is tovább él. Most viszont nem 500 évet ugrunk, csak 27-et. 1999. augusztus 11-e.
4: A napfogyatkozás napja.
3: Pontosan, és erre már nagyon sok hallgatónk személyesen is emlékezhet. Aznap Európa egy részén teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni, térségünkből pedig szintén különleges látvány nyújtott a jelenség, és furcsává vált a fény, mintha hirtelen megváltozott volna a nappal.
4: És akkoriban azért rendesen megijesztették az embereket.
3: Bizony sokfelé figyelmeztetés és félelem terjedt, pedig maga a napfogyatkozás természetes csillagászati jelenség. A veszélyt az jelenti, ha valaki megfelelő szemvédelem nélkül közvetlenül a napba néz.
4: Na, erre kíváncsi lennék. Ki emlékszik még arra, hol volt 1999. augusztus 11-én?
3: Ez akár külön hallgatói kérdésnek is elmenne. És ha már 1999, gondoljunk bele, milyen más volt akkor egy átlagos nyári nap, nem volt okostelefon a kezünkben, nem fényképeztük le az ebédet, nem néztük 5 percenként azt, hogy ki írt.
4: Ha valaki nem volt otthon, amikor felhívtuk, akkor nem volt otthon.
3: És túléltük.
4: Sőt, ha elindultunk valahová, nem küldtünk üzenetet 3 másodpercenként, hogy most indulok, mindjárt ott vagyok, megérkeztem.
3: Egyszerűen megérkeztünk, és néha az ilyen évfordulók nem csak azt mutatják meg, mi történt a világban, hanem azt is, mennyit változott közben a saját életünk.
4: Ha már nosztalgia, beszéljünk a rádióról is.
3: Na, ez nekünk való. Volt idő, amikor egy kedvenc dalért bizony várni kellett, ha megszólalt a rádióban.
4: Gyorsan, kazetta, felvétel.
3: És természetesen a műsorvezető az utolsó 3 másodpercben még lesz volt.
4: És kezdheted előről a vadászatot.
3: Ma néhány másodperc alatt megtalálunk szinte bármilyen zenét, akkor viszont egy-egy dalhoz sokszor emlék is társult. Hol hallottuk először, kivel voltunk, melyik nyár volt.
4: Talán ezért van, hogy egy régi dal néha 2 másodperc alatt visszavisz 20-30 évet is.
3: Pontosan, és menjünk még közelebb a régi vajdasági hétköznapokhoz. Ma augusztusra sokszor úgy gondolunk nyaralás, strand, fesztivál, fagylalt. Fanun azonban ez hagyományosan a nyári munkák sűrű időszaka is volt. Aratás után következett a termény rendezése, a nyári évszakra is készülődött a ház.
4: Magyarul miközben mi azt mondjuk, jaj, de meleg van. A nagymamáink ugyanezt mondták egy üst lekvár mellett.
3: Na igen, légkondi nélkül.
4: Ezért jár nekik utólag is a Panda életműdíj.
3: Augusztus 11-én született Tahi Tóth László, a Magyar Színház és a Filmművészet ismert alakja. 1944-ben látta meg a napvilágot színházi szerepei mellett filmekben, és televíziós produkciókban is sokszor találkozhatott vele a közönség.
4: Na ez már olyan név, amelynél sok hallgatunk azt mondja, hát persze, emlékszem rá.
3: Pontosan ezért került bele a mai válogatásba is.
4: Jöhet a gyors összefoglaló?
3: Jöjjön!
4: 1456.
3: Hunyadi Dejános Zimonyban befejezi földi útját.
4: 1999.
3: Különleges napfogyatkozás, amelyre sokan ma is emlékeznek.
4: Régi nyarak.
3: Kazetták, befőzés, udvar, kerékpár és valamivel kevesebb telefonnyomkodás.
4: 2026.
3: Andrea és Zenóbia beszélget arról, hogy milyen régi

0: múltat gyűjtsük,
1: hanem a mai nap szép pillanatait, és ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon. Maradjanak velünk!
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre váltsz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kinyitjuk a Panda Kuckó ajtaját mai rovatunkhoz, a Profivent állatorvosi ambulancia csatlakozott támogatóként, a mi pedig megfejtjünk egy olyan kutyaszokást, amelyet szerintem rengeteg gazdi ismer. Zenobia, bemész a konyhába.
6: Jön utánam.
5: Átmész a nappaliba.
6: Jön utánam.
5: Kimész a kertbe.
6: Ott van.
5: Bemész a fürdőszobába.
6: Andrea, ott is.
5: És a kutya tekintetéből csak egyetlen kérdés olvasható ki. Miért mennél bárhova nélkülem?
6: De miért csinálják ezt? Tényleg ennyire kíváncsiak?
5: A kíváncsiság is szerepet játszhat, de az egyik legegyszerűbb magyarázat a kötődés, a kutyák társasállatok és a gazdi számukra biztonságot, figyelmet, közös programokat és sok jó élményt jelent. Ezért teljesen természetes lehet, hogy szeretnének a közelünkben lenni.
6: Magyarul én megyek valahová, ő pedig azt gondolja, hogy biztos történik valami érdekes.
5: Vagy lehet, hogy étel lesz belőle.
6: Érdekes, hogy a konyhában valahogy mindig gyorsabban követnek.
5: Ez a kutyák egyik legnagyobb rejtélye, de természetesen gyorsan megtanulják a napi rutinunkat,

0: Akkorában kaptak egy falatot, amikor a konyhába mentők könnyen összekapcsolják a kettőt. Gazdi elindul, plusz konyha, az egyenlő falán történik valami finom is.
1: Tehát igen, tehát nem csak szeret, számol is.
0: Méghozzá meglehetősen jól. Van, hogy nincs mögötte sem étel, sem játék, egyszerűen jó neki mellettünk feküdni, mi dolgozunk, ő alszik, mi átmegyünk egy másik szobába.
1: Ő fel kell, utánunk jön, majd ott folytatja az alvást.
0: Pontosan, logikát ne keressünk benne.
1: Van benne logika, a gazdi helyet változtatott, a személyzetet követni kell.
0: De van még ebben olyan, amire figyelnünk kell.
1: De van olyan, amikor folyamatos követés már nem egyszerű szeretet.
0: Igen, ha a kutya hirtelen sokkal ragaszkodóbbá válik, nyugtalan. Nem tud egyedül maradni, sír, rombol, erősen liheg, vagy más szokatlan viselkedés mutat, érdemes utána járni az okának. Lehet mögötte félelem, stressz, szeparációval kapcsolatos probléma, és egy hirtelen viselkedés változás esetén egészségi okokat is érdemes kizárni.
1: Vagyis megint nem egyetlen viselkedést nézünk,
0: hanem az egész kutyánt, és azt, mi változott hozzá képest.
1: Andrea, játszunk egy gyorsat, a kutya követ a konyhába.
0: Szeretlek, és látom, nálad van a sonka.
1: Követ a kanapéhoz.
0: Együtt pihenünk.
1: Követ a fürdőszobába.
0: Gazdi, nem tudom, mit csinálsz itt, de egyedül biztosan veszélyes.
1: Ez teljesen kutyalogikus.
0: A mai Panda Kuckó üzenete tehát, ha a kedvencünk mindenhová követ, az gyakran egyszerűen azt jelenti, hogy szeret a közelünkben lenni, ismeri a szokásainkat, és mi vagyunk számára a nap egyik legfontosabb pontja. A Profivet állatorvosi ambulancia pedig arra emlékeztet bennünket, hogyha a kedvencünk megszokott viselkedése hirtelen megváltozik, vagy a ragaszkodás feltűnő nyugtalansággal társul, érdemes szakember véleményét kérni.
1: És ha csak csendben követ minket mindenhová?
0: Akkor fogadjuk el, van egy négylábú testőrünk, aki fizetségként simogatást kér.
1: Meg sonkát.
0: Természetesen. Ez volt a Panda Kuckó itt a Profivet támogatásával, Tisza hangja műsorunkban.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 7290. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varudi otthon.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
3: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
4: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
0: Ez volt a reklám.
5: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
6: Panda Rádió.
5: Ez a Panda Rádió.
1: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
7: Jöjjenek a Szépség és Egészség percek, Zenobia, mondok egy szót, porcerősítő. Mit képzelsz el?
8: Hogy beveszem, oda megy a térdemhez, és azt mondja, jó napot, jöttem porcot építeni.
7: És pontosan itt kezdődik a mai témánk, mert a porcerősítő nagyon jól hangzó hétköznapi kifejezés, de fontos tudni, ezek a készítmények nem egyszerűen visszaépítik az elkapott porcot.
8: Akkor mit tartalmaznak?
7: Nagyon különböző termékek vannak gyakori összetevő, például a glükozamin és más készítményekben kollagént vagy egyéb összetevőket is találhatunk, de attól, hogy egy anyag természetesen megtalálható a porcban vagy a szervezetben, még nem következik automatikusan, hogy tablettaként bevéve új porcot fog építeni.
8: Vagyis a reklám és a tudomány között néha van egy kis távolság is.
7: Bizony.

0: De ezt kérdezi mindenki, érdemes szedni?
1: Erre nincs olyan válasz, hogy mindenkinél biztosan igen, a különböző készítményekkel végzett kutatások eredményei nem egységesek. A glükozamin esetében például nincs erős bizonyíték arra, hogy kezelésre érdemi előnyt adnak, ezért egyes szakmai
0: írástól
1: pontosan és főleg ne gondoljuk azt, ha fáj a térdünk, veszünk valamilyen porcerősítőt, és ezzel az ügy el is van intézve. Na, itt jön az érdekes rész, az egyik legfontosabb dolog sok ízületi problémánál, éppen az, hogy amitől néha félünk, a megfelelő mozgás.
0: Pedig ha fáj a térd, az ember ösztönösen azt mondja, inkább nem mozgatom.
1: Pedig a személyre szabott rendszeres terápia mozgása és az alapkezelés része. Az izmok erősítése segíthet az ízület működésében, a rendszeres mozgás pedig hosszabb távon a fájdalmat és a funkciót is javíthatja. Ha pedig valakinél indokolt a testsúly csökkentése is sokat számíthat, különösen a terhelést viselő ízületeknél.
0: Tegyük fel, hogy valaki mégis szeretné kipróbálni az ilyen készítményeket, mit nézzen?
1: Ne csak azt, hogy szép a doboz, és rá van-e rajzolva egy mosolygó tér. Nézzük meg pontosan az összetevőket és azok mennyiségét, és ne szedjük egyszerre több hasonló készítményt, anélkül, hogy összehasonlítanánk őket. És ami nagyon fontos, ha rendszeresen gyógyszert szedünk, krónikus betegségünk van, várandósak vagyunk, műtét előtt állunk, vagy bizonytalanok vagyunk egy étrend kiegészítővel kapcsolatban, kérdezzünk rá orvosnál vagy gyógyszerésznél.
0: Mert a természetes ugyanis nem automatikusan azt jelenti, hogy mindenkinek és minden gyógyszer mellett megfelelő.
1: Pontosan, ha ízületeink hirtelen erősen fájnak, megduzzadnak, forrók, pirosak, sérülés történő kiválasztása legyen az első lépés.
0: Ha nem, derítsük ki, hogy mi okozza.
1: Így van, mert a térdfájdalom nem diagnózis, a válfájdalom sem. Először tudnunk kell, mit szeretnénk kezelni.
0: Akkor összefoglalom, a porc erősítő nem varázsszer.
1: Pontosan.
0: Nem építi vissza egyik napról a másikra az elkopott porcot.
1: Így van.
0: És az ízületeink egészségéhez a megfelelő mozgás legalább annyira fontos téma, mint az, hogy milyen dobozt veszünk le a gyógyszertár polcáról.
1: Na ezért jár a panda piros pont, és azt vigyük magunkkal a mai napon, hogy az ízületeinknek nem feltétlenül a legdrágább dobozra van szükségük, hanem arra, hogy értsük, mire van valóban szükségük. Ez volt a Szépség és Egészség percek, a rovat tájékoztató jellegű egyéni panaszok esetén kérjük orvos vagy más megfelelő egészségügyi szakember tanácsát. Mi pedig folytatjuk az augusztus 11-i keddi Tisza hangját, itt a Panda Rádió.
2: Hallgasson el a Fantasztikó Wellness Centerbe Zentán. Fantasztikó Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: music's awesome. Honda Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a

0: sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
1: Elérkezett az idő, amikor egy pillanatra felnézünk a csillagokra, aztán gyorsan vissza a földre, mert ott azért több dolgunk van. Jön a horoszkóp pandás módra, ma sem jósolunk lottószámokat, nem ígérünk hercegeket fehér lovon, és a főnököt sem tudjuk szabadságra küldeni, de megnézzük, milyen kis útravalót kap kedre a 12 csillagjegy.
2: Kos, nem kell minden csatát ma megnyerni. Kos, ma már reggel úgy indulhat, mintha délután 4 lenne. Tervek, ötletek, intéznivalók, és ön természetesen mindent most azonnal szeretne. Munkahelyen azonban valaki nem biztos, hogy tartja a tempóját. Ne tolja! A szerelemben viszont egy spontán ötlet nagyon jól sülhet el, és a panda azt súgja. Ma ne azt kérdezze, hogy mikor lesz már kész, hanem azt segítsek, meglepő dolgok történhetnek.
1: Bika, önnek ma szüksége lesz valamire, amitől azt érzi, ez most csak az enyém. Egy finom kávé, egy nyugodt ebéd, vagy 20 perc csend. Pénzügyekben viszont ne az akciós felirat döntsön ön helyett. Ha valamit csak azért vesz meg, mert féláron van, de nincs rá szüksége, az még mindig pénzköltés. A panda azt csúgja, a mai luxus néha nem egy új tárgy, hanem az, hogy nem sietünk.
2: Ikrek, ma kommunikációból 5-ös, önfegyelemből még meglátjuk. Egy beszélgetésben könnyen kimondhat valamit, amit eredetileg csak gondolni akart. Viszont remek nap lehet telefonokra, ügyintézésre és régen halogatott beszélgetésekre. Szerelemben valaki különösen figyel arra, amit mond. Még egyszer, igen, azt az üzenetet is.
1: Rák, ma érzékenyebben veheti mások rezdüléseit, ha valaki rövidebben válaszol, ne írja meg fejben azonnal a három felvonásos drámát, arról mi történt. Lehet, hogy egyszerűen csak fáradt. Otthon viszont egy meghitt pillanat, beszélgetés vagy közös vacsora sokat adhat. És mi csúg a panda? Ma kevesebb találgatás, több kérdezés, a szívnek is könnyebb.
2: Oroszlán, ma különösen jól állhat önnek az önbizalom. Egy ötletére, megjelenésére vagy munkájára olyan ember is felfigyelhet, akitől nem számított rá. Csak egy valamire vigyázzon, nem kell minden dicséret után azt mondani. Á, ugyan már, fogadja el szépen. És a panda súgja, ha megdicsérik, a helyes válasz ma ennyi. Köszönöm.
1: Szűz, ma könnyen észrevesz mindent, a hibát, az elmaradt feladatot, a morzsát az asztalon, és valószínűleg azt is, amit senki más nem vett észre. Munkahelyen ez előny, otthon viszont engedjen egy kicsit a tökéletességből. Azt súgja a panda, hogy nem minden problémát kell megoldani, némelyiket egyszerűen ott lehet hagyni holnapra.
2: Mérleg, ma választani kellhet A vagy B. Menjek vagy maradjak, megvegyem vagy ne, írjak vagy várjak. És ön természetesen előbb megvizsgálja mind a 47 lehetőség következményét, pedig az első megérzés most meglepően jó lehet. A panda pedig azt súgja, hogy a döntés nem attól lesz jó, hogy 3 napig gondolkodunk rajta.
1: Skorpió, ha ma valaki azt mondja, nincs semmi baj, ön valószínűleg már abból tudja, hogy van valami, ahogyan kimondta. Az intuíciója erős lehet, de ne keverje össze a megérzést a feltételezéssel. Szerelemben viszont egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat 2 embert. Azt súgja a panda, nem kell nyomozónak lenni, néha egy egyszerű kérdés többet ér.
2: Nyilas, ma erősen jelentkezhet a mehetnék. Mindegy, hogy egy utazásról, egy esti programról, vagy csak egy új útvonalról van szó, szükség lehet egy kis változtatásra. Egy váratlan ötletből jó program születhet. Pénzügyekben viszont ne legyen túl nagyvonalú, a panda azt súgja, hogy kaland? Igen, impulzus vásárlás. Gondolkodjunk még rajta.
1: Bak, ma hatékony lehet nagyon, olyannyira, hogy mire mások megisszák az első kávét, önfejben már 3 feladatot kipipál. De vigyázzon, ne csak azt számolja este, mit végzett el, azt is, hogy jól érezte magát közben. Azt súgja a panda, a pihenés nem jutalom a munka végén, az élet része.
2: Vízöntő, ma érkezhet egy szokatlan ötlet, más talán azt mondja rá, ezt így nem szoktuk, ön pedig pontosan ettől kap kedvet hozzá. Kreatív ügyekben remek nap lehet, és egy váratlan beszélgetésből is születhet valami érdekes. A panda súgja, ma ne féljen egy kicsit

0: másképp csinálni valamit.
1: Halak ma könnyen átveheti mások hangulatát, ha valaki ideges, öny és feszültem lesz. Ha valaki mosolyog, rögtön könnyebbnek tűnik minden. Ezért ma különösen fontos, kiket enged közel magához, este pedig jár önnek is egy kis zene, séta vagy csend. Nem önzés néha kikapcsolni a külvilág zaját. Tehát a kosnak ma türelem, bikának egy kis énidő, ikretnek üzenetellenőrzés, ráknak kevesebb találgatás, oroszlánnak egy nagy köszönöm, szűznek egy kis tökéletesség, mérlegnek döntés, skorpiónak őszinte kérdés, nyilasnak kaland, baknak pihentés, vízöntőnek egy merész ötlet, halaknak pedig egy kis csendjár. És bármit is mondjanak ma a csillagok, a nap legfontosabb döntéseit továbbra is mi hozzuk meg. A horoszkópot ezért kezeljük könnyed szórakozásként, egy kis mosollyal a reggeli kávé mellé. Ez volt a horoszkóp Pandás módra, mi pedig maradunk itt az augusztus 11-i keddi Tisza hangjában, és már is érkezik a mosolycsomag egy kis kabaréval.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5
4: Feels good.
3: Makes me feel good.
4: It's my station.
2: Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
6: Nagy türelem kell manapság a különféle bevásárlócenter és egyéb gyors éttermes Z-generációs alkalmazottaihoz. Az egy dolog, hogy más nyelvet beszélnek, de a telefonnal eltöltött idő, mintha a memóriájukat is kikezdte volna. Amelyikük három szónál többet tud megjegyezni, az már einsteini zseninek számít. Tényleg nagy türelem kell ehhez, és az nincs mindenkinek. Jó napot kívánok!
7: Teszek!
6: Köszöntöm!
7: Ja, szió, Kahaliszág!
6: Egy carbonara spagettit kérek.
7: Itt fogyassza?
6: Fogyassza. Milyen szépen beszél magyarul.
7: Ja, hája, köszcsikke. Akkor mi volt?
6: Akkor mi volt? Hát, szocializmus, meg Kádár rendszer.
7: Bocsik, amit kértél?
6: Carbonara spagettit.
7: Elvitelit fogyasztás.
6: Igen, elviszem itt egy asztalhoz, és elfogyasztom.
7: Húha, akkor most elvitel?
6: Nem vitlek el.
7: És akkor parajos penne volt.
6: Arról.
7: Milyen tésztából szeretnéd?
6: A spagettit? Csigatésztából.
7: Csigatészta?
6: Igen, az önök agyából csinálhatják.
7: Tehát egy arabiata penne elvitelre.
6: Carbonara spagetti és itt fogyasztásra.
7: És akkor teljes kiöllésű tésztából.
6: Nem!
7: Elnézést, nem tudok ennyi mindent megjegyezni. Andi, hogy kell kitörölni?
6: Én papírral szoktam.
7: Majd én megcsinálom, hagyjad. Akkor tessék még egyszer mondani?
6: Tehát egy carbonara spagetti itt fogyasztásra.
7: Üdítő.
6: Hát maguknál rendelni semmiképp nem az.
7: Most akkor kért üdítőt?
6: Nem, de biztos kapok.
7: Mártás, desszertet esetleg mellé?
6: Mellém desszertet? Nem fog elférni a székem.
7: Jó. És akkor egy carbonara elvitelre extra sajtal és üdítővel?
6: Tudja mit? Inkább majd eszem máshol.
7: De már beütöttem.
6: Én meg kiütlek mindjárt. Hihetetlen, ezt a sok barmat. Na jó, megyek a burgerbe, ott csak sikerül ennem valamit. Na, azt mondja, hogy halikácskaság, vagy mi? Jó napot!
8: Szia, miben segíthetek?
6: Nyílászáró cserét vállal?
7: Bocsika, nem úgy. Rendelni szeretnél?
6: Rendelni? Nem vagyok házi orvos egyáltalán. Persze, hogy rendelnék. Maga szerint miért állok itt?
7: Akkor mit kérsz?
6: Jó, akkor egy dupla sajtburger közepes burgonyával.
7: Itt fogyassza?
6: Nem fogyassza, sehol se fogyaszt.

0: pizzdal.
1: Ja, tehát egy Double Bacon Chili King Deluxe menü.
0: Nem, egy dupla sajtburger közepes burgonyával.
1: Jó, elnézést, én is ember vagyok.
0: Én meg egy állat, hogy magukhoz jöttem.
1: Milán, gyere légy címe, nem tudom felvenni a rendelést.
0: Minek akarja felvenni? Ki akarja tenni a YouTube-ra, vagy mi van?
2: Hellóka, mit adhatok?
0: Tehát egy dupla sajtburgert.
2: Jó, milyen üdítővel?
0: Közepes krumplival.
2: Jó, milyen üdítővel?
0: Nem kérek üdítőt.
2: Üdítőt desszertet mellé?
0: Most mondtam, hogy nem kérek üdítőt.
2: Jó, nekem így van a gépben.
0: Csoda, hogy el tudja olvasni.
2: Tehát akkor volt egy sajtburger.
0: Lehet, hogy volt, én nem láttam.
2: Most akcióban adunk mellé egy műanyag játékot.
0: Jöhet, gondolom ízre ugyanolyan.
2: Kártyával, készpénzzel, utalvánnyal.
0: Mind a hármat elfogadom.
2: Most, bocsi, akkor most mi volt?
0: Most az volt, hogy elmondtam, mit szeretnék, de látom, hogy nem lesz belőle semmi, de majd kajcsizok pizzukát otthon. Viszlátsi!
2: Jaj, de hülye!
3: Hú. Halló, tessék, rendelek pizzéri, amiben segíthet-e?
0: Halló, képzelj el, pizzát szeretnék rendelni.
3: Jó, milyen pizza legyen?
0: Kerek.
3: Van három sajtos.
0: Nem négy sajtos?
3: Az volt, de még nem hozták meg a negyediket, mert a kollega rosszul adta meg a címet az áruszállítóknak.
0: Jó, akkor milyen pizzák vannak még?
3: Van margarita, pepperoni, extra húsos, meg magyaros havaj.
0: Magyaros havaj. Az milyen?
3: Eredetileg disznótoros csirke volt rajta. Csak a séfünk véletlenül ráöntötte az ananászos jegesteát. De ajánlhatom még a hónap pizzáját.
0: Na, az érdekesen hangzik. Melyik hónap pizzája az? A
3: november, azóta nem vitte el senki. Megmelegítjük.
0: Nem kell megmelegíteni.
3: Jó, akkor most milyen pizzát szeretne?
0: Sima sajtost.
3: Jó, tehát egy sajtos pepperoni és pizza. Desszertet esetleg mellé milyen üdítővel?
0: Semmit nem kérek.
3: A pizzát se?
0: De a pizzát igen.
3: Jó, hova kéri?
0: Ide hozzám, ide.
3: Utcaházszám, helyrajzi szám.
0: Mi, lakásfelújítást is vállalnak?
3: Hova vigyük a pizzát?
0: Petőfi utca, 23, földszint 2.
3: Ja, az itt van tőlünk egy sarokra.
0: Na, akkor elég hamar ide érnek vele.
3: A futárunk robogóval jár.
0: Ja, akkor még ma éjjel megjön.
3: Ha nem ütik el, akkor talán viszlát. Plum-plum.
0: Megyek, nyitom.
3: Hali, rendelt sajtos pizzát?
0: Igen, de egy kicsit elkésett.
3: Bocsika, mikor rendelte?
0: Mikor? Kb. 2 hete, de nyugodtan egye meg itt a lépcsőn, viszlát.
4: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Szép kedvet kívánunk! Augusztus 11-e van, megérkezett a Panda Radar. Ma még egyszer visszanézünk a mozgalmas magyar kanizsai sporthétvégére. Beszélünk a közlekedés biztonságról, ezután kinyitjuk a világ ablakát is. És ha már augusztus, az égboltra is érdemes lesz figyelni, mert közeleg az év egyik legszebb csillaghullása. Lesz a nap jó híre, és természetesen a végén a mosolyt sem hagyjuk otthon. Induljon a Panda Radar! Augusztusban egymást érik a programok Magyar Kanizsán és a környéken. A hétvégén sport került reflektorfénybe, de a hónap további részében is kulturális, családi és közösségi rendezvények várják az érdeklődőket. A térség nyári program kínálata egészen augusztus végéig tart, és ha valaki úgy érzi, hogy a nyár túl gyorsan halad, még ne pakolja el a strandtáskát. Augusztusnak bőven van mondani valója. Szombaton rendezték meg Magyar Kanizsán a 44. futó és úszó fesztivált. A délelőtt az úszóké volt, a legkisebbek a medencében, a hosszabb távon kilométeres úszás is szerepelt, délután pedig a futók következtek 4 és 10 kilométeres távokon. Idén is helyet kapott az aquatlon, ahol 3 kilométeres úszás után 10 kilométer futás várta a vállalkozó kedvű sportolókat, és külön ügyességi kihívásokkal is készültek. Egy biztos, Magyar Kanizsán ezen a hétvégén nem sokan panaszkodhattak mozgáshiányra. A hétvégi sport összefoglalóból természetesen a kajak sem maradhat ki. A Magyar Kanizsai Testvériség Kajaklub évtizedek óta meghatározó szereplője a Tiszapart sportéletének, a nemzetközi regatta pedig a város egyik hagyományos nyári sporteseménye. A klub versenyzői nem csak itthon, hanem más hazai regattákon is rendszeresen rajthoz állnak. A Szerb Szövetség idei eredménylistáin is találunk Magyar Kanizsai Testvériség versenyzőket. Futócipő, úszósapka, kajaklapát. Magyar Kanizsa tényleg sportosan töltötte az augusztust. Komolyabb hírrel folytatjuk. Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában. A balesetben 7 ember életét vesztette, 350 pedig megsérült. A nagykikindai rendőrkapitányság területén 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség most különösen a gyalogosok védelmére hívja fel a figyelmet. Zebrák, buszmegállók, iskolák és nagyobb gyalogos forgalmú területek közelében a járművezetők csökkentsék sebességüket,

0: és legyenek felkészülve a megállásra. A gyalogosoknak pedig sötétben vagy rossz látási viszonyok között érdemes fényvisszaverő elemet viselniük. Néhány másodpercnyi figyelem az úton akár egy egész életet jelenthet. Ha szeretünk hulló csillagokat lesni, akkor augusztus 12-ről 13-ra virradó éjszakára érdemes szabaddá tenni egy kis időt. Ekkor tetőzik a Perszeidák meteorja, és 2026 különösen kedvező év a megfigyeléshez, mert a maximum újhold idejére esik. Sötét, fényszennyezéstől távoli helyen ideális körülmények között óránként akár több tucat meteort is meg lehet pillantani. Távcsőre nincs szükség, inkább egy pokrócra, sötét helyre és némi türelemre, és persze egy kívánságra. Bár, ha 50 hullócsillagot látunk, lehetőleg ne az 50-nél kezdjünk gondoskodni rajta. Amerikában ismét a sebesség megszállottjai kerültek a hírekbe. Óta államban új szárazföldi sebességrekord megdöntésére készülnek, és a történet egyik szereplője nem akárki, Andy Green, aki 1997-ben elsőként lépte át autóval a hangsebességet. Mi pedig maradjunk annyiban a Panda Rádió stúdiójához vezető úton, ezt a rekordot senki ne próbálja megdönteni. A tudomány néha olyan hírt produkál, amelynél kétszer is ellenőrizzük, jól olvastuk-e. Kutatók szerint már mintegy 540 millió évvel ezelőtt az állatok ürüléke is fontos szerepet játszhatott a tápanyagok óceáni szállításában, és ezzel közvetve hozzájárulhatott az élet fejlődéséhez a kambrium időszakban. Vagyis, amit az egyik élőlény hulladéknak tekintett, azt egy másik számára értékes tápanyag lehetett. A természet már több százmillió évvel előttünk is ismerte az újrahasznosítás fogalmát. A mai jó hírünk egészen közelről érkezik. Magyar Kanizsán ezen a nyáron ismét működik a gyermekeknek szervezett úszóiskola, ahol csak a júliusi turnusban 30 gyermek tanulta és gyakorolta az úszás alapjait. A foglalkozásokon játékosan sajátították el, többek között a vízhez szokás, a helyes kéz- és lábtechnikát, valamint a biztonságosabb vízi mozgást. Miért jó hír ez? Mert egy gyermek, aki megtanul biztosan úszni, nem egyszerűen egy új sportot sajátít el, egy életre szóló tudást kap. És a végére jöjjön valami, amit tudományosan ugyan nem ellenőriztünk, de augusztusban feltűnően gyakran megfigyelhető. A nyári szabadság különös fizikai törvénye. Hétfőn azt mondjuk, még van egy egész hetem. Szerdán, hogy már szerda, pénteken? Én még sehova nem megyek. Vasárnap este pedig az ember olyan arccal nézi a bőröngyét, mintha személyesen tehetne arról, hogy véget ért a nyaralás. A Panda Radar tudományos részlege egyenlőre csak egyetlen gyógymódot talált. Újabb szabadságot kell kivenni. Panda Radar képben a világgal. Augusztusi kínálatunk a Zentai rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com.
0: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit. Házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyás Csárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyás Csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
2: Ez volt a reklám.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
0: On the radio.
3: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
5: Most pedig menjünk egy képzeletben a Tiszapartra, de ma nem nappal, várjuk meg, amíg lemegy a nap, elcsendesedik a part, és egyszer csak apró, gyors árnyak kezdenek cikázni a víz fölött.
6: De ne vérek!
5: Bizony, és Zenobia, tudod, mit csinálnak ott?
6: Remélem, hogy nem engem keresnek.
5: Pedig van, aki tényleg tart tőlük, holott a Tisza fölött repkedő denevérek sokkal inkább a szúnyogokra és más repülő rovarokra kíváncsiak, mint ránk.
6: De miért szeretnek ennyire a folyó fölött vadászni?
5: A víz környékén rengeteg repülő rovar jelenik meg, így a folyó egyes denevérfajok számára valóságos terített asztal. Ráadásul vannak olyan fajok, amelyek kifejezetten ügyesen vadásznak közvetlenül a víz felszín fölött.
6: Vagyis amikor mi este azt mondjuk, hogy jaj, már megint mennyi szúnyog, a denevér azt mondja erre, hogy végre vacsora.
5: Nagyjából.
6: Na, ezt mindig meg akartam kérdezni, tényleg vakok?
5: Nem, egy régi tévhitez, a denevérek látnak, de sok fajon sötétben egy különleges radart is használ. Útrahangokat bocsájt ki, majd a vízszaverő hangod alapján tud tájékozódni, és... ezt nevezzük echolokációnak.
6: Tehát kiad egy hangot, az visszaverődik, és ebből tudja, hogy ott van például egy rovar.
5: Igen, sőt, rendkívül pontosan képesek így tájékozódni és vadászni.
6: És akkor tisztázzunk egy klasszikust. Ha cikázik körülöttünk egy denevér, beleakad a hajónkba?
5: Nem ez a célja. Nagyon jól érzékeli az akadályokat, és általában ügyesen kikerül bennünket. Azért tűnhet úgy, hogy közel repül hozzánk, mert rovarokra vadászik, amelyek akár körülöttünk is lehetnek.
6: Tehát, ha körösz körülöttem, lehet, hogy tulajdonképpen segít megszabadulni a szúnyogoktól.
5: Ugye így már mindjárt szimpatikusabb. És itt jön a Tisza szempontjából a fontos rész, a folyóparti idős fák, odvak, erdősávok és közeli épületek egyes denevéreknek búvó vagy pihenőhelyet is adhat. Ezért, amikor a Tiszát védjük, nem csak magát a vizet védjük,
6: hanem azt az egész világot, ami körülötte él.
5: Pontosan a halakat a vízben, a madarakat a parton, a rovarokat, a növényeket, és azokat a kis repülő emlősöket is, amelyek akkor kezdik a műszakot, amikor mi már hazafelé indulunk.
6: Akkor ma este feladatot is adunk?
5: Adjunk, ha valaki alkonyatkor biztonságos helyen sétál a Tisza mellett, álljon meg egy pillanatra, ne csak a vizet nézze. Nézze az eget is, és a vízfelszín fölé. Lehet, hogy meglát egy gyors kis árnyat.
6: Aztán még egyet.
5: És rájön, hogy miközben a nappali Tisza lassan elcsendesedik, az éjszakai Tisza éppen akkor ébred fel. Talán éppen ez a Tisza egyik legszebb titka, ugyanaz a folyó, de reggel, délben és éjszaka egészen más arcát mutatja.
6: Mi lefekszünk, a denevérek pedig munkába indulnak.
5: És legalább valaki elintézi az éjszakai szúnyog műszakot, ha a legközelebb alkonyatkor a Tisza partján járnak, nézzenek fel is. A folyó története ugyanis nem ér véget a víz felszínnél, ez volt a Tiszai pillanatok. Folytatódik a Tisza hangja, maradjanak velünk.
4: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Éplet.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fanda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
7: Csomagoljunk egy fürdőruhát, kényelmes cipőt,
8: napszemüveget
7: és egy kis kíváncsiságot, mert indul az Utazzunk Együtt. Tegnap Nagykanizsán jártunk, ma pedig maradunk Zalában, és ellátogatunk egy olyan kisvárosba, amelynek történetét szó szerint a mélyből feltörő víz változtatta meg.
8: Ez nem más, mint Zalakaros.
7: Bizony, és tudod mi az érdekes? A történet elején nem is termálvizet kerestek.
8: Hanem?
7: Kőolajat és földgázt kutattak az 1960-as évek elején, csak hogy a föld mélyéről másfajta kincs érkezett, forró ásványi anyagokban gazdag víz.
8: Vagyis olajat kerestek, és lett belőle fürdőváros.
7: Pontosan, az első fürdő 1965-ben nyitotta meg kapuit, és innen indult Zalakaros nagy története.
8: Na, én már öltözöm is.
7: Sejtettem, a zalakarosi fürdő ma már jóval többet kínál néhány termálmedencénél, gyógyvizes rész, élménymedencék, gyermekvilág, csúszdánk, szaunák, és strand is várja a vendégeket, vagyis ide eljöhet a nagymama pihenni.
8: A gyerek csúszdázni.
7: Anya kikapcsolódni.
8: Apa pedig azt mondani, hogy én csak vigyázok a táskákra, aztán 5 perc múlva már ő is a vízben van.
7: És ezt szeretném ma külön megmutatni, ha kiszállunk a medencéből irány a termáltó és az ökopart.
8: Termáltó.
7: Igen, és különleges módon született. A fürdőből elfolyó termálvíz egy részének hasznosításával hozták létre a mesterséges tavat. A vízfelülete körülbelül 12.900 négyzetméter, körülötte pedig egy egész szabadidős világ épült ki.
8: Na, mit találunk ott?
7: Például egy 15 méter magas kilátót, ahonnan ráláthatunk a túra és a környékre. Van tanösvény az erdőben, hangok pavilonja, játszótér, és még egy különleges meditációs tér is, ahol a beszűrődő fény változtásával a nap látszólagos mozgatását is meg tudjuk figyelni és nyomon tudjuk követni.
8: Vagyis Zalakaroson fürdés után sem kell azt kérdezni, na és most mit csináljunk?
7: Pontosan.
8: Én azért szeretnék egy olyan helyet is, ahol nincs csúszda, nincs pancsolás, csak leülünk.
7: Arra is van megoldás. Zalakaros környékén sétálhatunk, kirándulhatunk, a dombostáj pedig egészen más arcát mutatja, mint a fürdőváros központja, és ha több napunk van, a Kis Balaton térsége is kézenfekvő kirándulási lehetőség.
8: Na, ez már az én nyaralásom, délelőtt fürdő, délután séta.
7: És most mondd ki!
8: Közben valami finomat enni.
7: Tudtam. Ha Zalában járunk, érdemes a helyi zalai ízeket is keresni, Dödöle. Prósza, különféle tartalmas házias ételek, és a környék szőlőhegyei miatt a boros hagyományokkal is találkozhatunk.
8: Tehát most már összeállt a program, fürdő, séta, kilátó, vacsora.
7: És utána?
8: Vissza a fürdőbe.
7: Nem véletlenül rendeznek Zalakaroson már 1973 óta éjszakai fürdőzéseket is.
8: Na jó, akkor maradunk még egy napot.
7: És talán Zalakaros történetében éppen azt szeretem a legjobban, hogy egy váratlan felfedezés változatta meg a település életét. Olajat kerestek és vizet találtak.
8: Csak hogy kiderült, hogy néha az is kincs, amit eredetileg nem kerestünk.
7: Pontosan, és ezt a gondolatot akár haza is

0: vihetjük magunkkal, néha nem azt találjuk az úton, amiért elindultunk, hanem valami sokkal jobbat. Ma az Utazzunk Együtt rovatban Zalakaroson pihentünk, fürdöttünk, sétáltunk, és egy kicsit lelassítottunk.
1: Én maradnék még.
0: Gondoltam, de nekünk indulnunk kell vissza, mert folytatódik az augusztus 11-i Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhoztán. Maradjanak velünk!
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzet.

0: négyzetméterre, sztirodur 5 cm 694 négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
1: Ez volt a reklám.
2: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
3: Panda Rádió.
2: Ez a Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
5: Jöjjenek a divatpercek, Zenóbia, ma egyetlen anyaggal fogunk komoly divatvitát kirobbantani.
6: Már félek.
5: Csipke.
6: Azt szeretem.
5: Én is, de azért van egy nagyon fontos kérdés. Csipke vagy nem csipke?
6: Attól függ.
5: Na pontosan erről beszélünk ma, mert a csipke tud lenni romantikus, elegáns, nőies, merész, és néha bizony...
6: Túl sok is.
5: Nagyon túl sok. Ha azt mondjuk, csipke ruha sokaknak még mindig egy elegáns alkalmi vagy mennyasszonyi ruha jut eszébe, pedig a csipke ma már hétköznapi összeállításban is működhet, egy egyszerű fehér póló, farmernadrág és egy csipkés részlet.
6: Vagy egy egyszerű szoknya csipkés felsővel.
5: Pontosan, és itt jön az első panda divatszabály, ha a csipke feltűnő, a többi ruhadarab lehet egyszerűbb. Nem kell minden ruhadarabnak egyszerre azt kiabálnia, engem néz.
6: Mert akkor végül nem tudjuk, hová nézzünk. Na, ezt beszéljük meg, mert vannak csipkés ruhák, amelyek gyönyörűek, és vannak, amelyeknél az ember elgondolkodik.
5: Nem az anyag, a szabás, és az, hogy mivel kombináljuk. Egy csipkés top például farmerrel és egyszerű blézerrel nagyon elegáns lehet, ugyanez egy nagyon rövid szoknyával, túl sok ékszerrel és rengeteg más díszítéssel már teljesen mást hatást kelthet.
6: Tehát az egyensúly a lényeg.
5: Pontosan.
6: Én kérdezek, fekete csipke vagy fehér?
5: Mindkettő. A fehér és a tört fehér csipke könnyedebb, romantikusabb, nyáriasabb hatást tud kelteni. A fekete csipke általában karakteresebb, elegánsabb, estibb, de ott vannak a színes változatok és bordó, sötétkék, pasztel, akár élénkebb árnyalatok.
6: És testszínű alappal.
5: Nagyon elegáns lehet, csak arra figyeljünk, hogy nappali fényben is nézzük meg magunkat.
6: Miért?
5: Mert ami a hálószoba tükrében finoman áttetszőnek tűnik, az délben a napsütésben néha sokkal áttetsző.
6: Ez valóban közérdekű divatközlemény volt. Igen vagy nem?
5: Nagyon igen, éppen az ellentét miatt működik, a csipke finomságát a farmer lezersége ellensúlyozza. Egy csipkés felső egyszerű farmerrel és lapos szandállal nappalra is szép lehet, ha pedig ugyanahhoz felveszünk egy elegáns nadrágot, magas sarkút, vagy csinos szandált, már mehetünk is vacsorázni.
6: Vagyis ugyanaz a csipke nappal és este is működhet.
5: Csak más társaságot kell adnunk mellé.
6: Várj, a férfi hallgatóink most már azt gondolják, jó, akkor én elmegyek kávéért.
5: Nem ennyi megjelentek. Nyári ingeken például találkozhatunk áttört horgolt vagy csipkeszerű anyagokkal, egy egyszerű nadrággal nagyon modern mediterrán hangulatú összeállítás lehet.
6: Tehát, uraim...
5: Nem azt mondjuk, hogy holnap reggel mindenki csipkében menjen dolgozni, de egy nyári esti programra egy finoman áttörténk már egyáltalán nem ördögtől való.
6: És jöhet?
5: A divatpróba jöhet.
6: Csipkés felső egyszerű farmer.
5: Igen.
6: Csipkeruha, rengeteg csillogó ékszer, csipkés táska, csipkés cipő.
5: Állj, a csipke nem petrezselyem, nem kell mindenre szórni.
6: Fekete csipkés felső elegáns nadrággal.
5: Estére nagyon szép.
6: És a legfontosabb, 44 évesen hordhatok csipkét?
5: Nem.
6: Tessék?
5: Csak akkor, ha elmúltál 45.
6: Andrea.
5: Természetesen hordhat.

0: És így jön a mai rovat egyik legfontosabb mondata. A csipkének nincs felső korhatára, nem az életkor dönti el, hogy jól áll-e, hanem a szabás, a minőség, az alkalom, az összeállítás, és mindenek előtt az, hogy jól érezzük magunkat benne.
1: Akkor mi a válasz? Csipke vagy nem csipke?
0: Csipke, csak tudjuk, mikor mennyi, egy kis részlet lehet romantikus, egy gyönyörű csipkés felső elegáns, egy teljes csipkeruha pedig akár igazán látványos.
1: De nem kell egyszerre csipkés ruhát, táskát, cipőt és hajpántot felvenni.
0: Pontosan, a mai panda szabály, a csipke akkor a legszebb, amikor nem a ruhát vesztük észre először, hanem azt, aki viseli. Ez volt a Debat Percek, folytatódik az augusztus 11-i Tiszahangja itt a Panda Rádióban.
2: A Divat Percek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható. Szia!

Jó reggelt kívánok! Ennyi Dezső nyári akadémiájáról. A rendezvényt immár 30. alkalommal szervezték meg Szabadkán, mintegy 170 résztvevővel. A továbbképzés célja a magyar nyelvi oktatás színvonalának emelése, az új módszerek átadása, valamint a pedagógusok szakmai és közösségi kapcsolatainak erősítése. A vízgazdálkodás is kiemelt helyet kapott a címlapon. 3 évtizedre szóló vízstratégia készül Szerbiában. A tartósan magas hőmérséklet, a tűzesetek és az alacsony vízállás egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy hosszú távú megoldásokra van szükség. A tervek szerint a stratégia kidolgozásakor a következő 30 év várható kihívásaival számolnak. Szaján az önkéntes tűzoltók munkáját segíti. Az egyesület mintegy 300 ezer dinár értékű mulcsozót kapott, amelyet már munkába is állítottak, az eszközzel a közterületek karbantartását és rendezését végzik, ami különösen fontos a száraz, tűzveszélyes nyári időszakban. Gazdasági témával zárunk, folytatódnak a minimálbérről szóló tárgyalások. A címlap szerint a következő időszakban dőlhet el, hogyan változik a minimális munkabér összege. Ez volt a Magyar Szó augusztusi 11-i számának lapszemléje.

0: Kati, music sauce.
1: Fun Radio. Sasz 3-5.
0: Hit music.
2: Hit music.
0: Hit music.
1: Give it up. Fun Radio.
3: Most következnek a biztosítási percek, amelyekhez ma is a DDOR csatlakozott támogatóként. Zenobia, képzeld el, reggel kimész a fürdőszobába, és víz van a padlón.
4: Na, ettől már is felébredtem.
3: Aztán csöngetnek, az alsó szomszéd áll az ajtóban, nálam meg a plafonról jön.
4: Na, most kérek még egy kávét.
3: És már is megérkeztünk a mai kérdéshez. Mi történik akkor, ha nem nálunk keletkezik a legnagyobb kár, hanem mi okozunk kárt valaki másnak?
4: Szerintem sokan úgy gondolnak a lakásbiztosításra, hogy ha az én lakásommal történik valami, akkor jön szóba.
3: Pedig bizonyos biztosításokhoz felelősségbiztosítási fedezet is kapcsolódhat. Ez a szerződés pontos feltételeiről függően olyan helyzetekben lehet fontos, amikor mi okozunk másnak olyan kárt, amelyért jogilag felelősek vagyunk.
4: Például az elázott szomszéd.
3: Ez tipikus példa lehet, mondjuk meghipásodik egy vízvezeték, vagy egy mosógéphez kapcsolódó cső, a víz pedig átjut az alattunk lévő lakásba, ott megsérül a mennyezet, a fal, esetleg más vagyontárgy is.
4: Ilyenkor az ember első mondata általában, de hát én nem akartam eláztatni.
3: Persze, a legtöbb ilyen eset nem szándékos, de a felelősség kérdését nem kizárólag az dönti el, hogy akartunk-e kárt. A konkrét körülményeket kell megvizsgálni, és biztosítás esetén azt is, hogy a szerződésünk milyen felelősségi eseményekre, milyen feltételekkel és milyen összegig nyújt fedezetet.
4: Tehát megint előkerül a biztosítási kötvény.
3: Igen, a kötvény nem dekoráció a fiókban.
4: Igen, ha csőtörés, víz mindenhol, szomszéd csönget, mi legyen a sorrend?
3: Elsőként, ha biztonságosan megtehető, állítsuk meg a további károsodást. Például zárjuk el a vizet, ezután dokumentáljuk a történteket, készítsünk fényképet, jegyezzük fel, mi történt, és mielőbb vegyük fel a kapcsolatot a biztosítóval a szerződésben meghatározott módon.
4: A szomszédnak pedig ne azt mondjuk, hogy nem én voltam, miközben még csöpög a víz a plafonjáról.
3: Az valószínűleg nem segítene a jó szomszédi kapcsolatokon.
4: Na, ezt mikor érdemes kideríteni? Amikor már ott áll a szomszéd?
3: Lehetőleg előtte, ezért érdemes időnként elővenni a lakásbiztosításunkat és megnézni, van-e benne felelősségbiztosítási fedezet, milyen károkra vonatkozik, mekkora összegig, és milyen kizárások vannak.
4: Mert két lakásbiztosítás nem feltétlenül ugyanaz.
3: Pontosan.
4: Gyors kérdések, csőtörés van, de inkább lefekszem aludni, majd reggel foglalkozom vele.
3: Nem, a további kár lehetőség szerint meg kell akadályozni.
4: Fotókat készítek.
3: Jó ötlet.
4: Megnézem, van-e felelősségbiztosításom.
3: Nagyon jó.
4: Mindezt még azelőtt, hogy megtörténne a baj.
3: Na, ezért jár a panda, piros pont mai napon. A mai biztosítási percek tanulsága tehát egyszerű. A biztosítás nem csak arról szólhat, ami velünk történik, hanem arról is, amit akaratlanul mi okozunk másnak. Ezért érdemes még nyugodt időszakban megnézni, tartalmaz-e a biztosításunk megfelelő felelősségi fedezetet.
4: Mert ez sokkal kellemesebb egy kávé mellett kideríteni.
3: Mint akkor, amikor a szomszéd nappalijában már esik az eső. Mai rovatunk végén köszönjük a DDOR biztosító támogatását, a pontos fedezetek, biztosítási összegek, kizárások és feltételek mindig az adott biztosítási szerződés és annak feltételei szerint érvényesek. Ez volt a biztosítási percek a DDOR biztosító támogatásával itt Tisza hangja műsorunkban.
1: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024-4876-660. Angrotex. Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062-158-9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: 36.101 sertés pusztult el, vagy került kényszervágásra az éveleje óta Szerbiában az afrikai sertéspestis miatt. A vírus jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. A hatóságok szerint az elmúlt napokban csökkent az új fertőzések száma. A legsúlyosabb helyzet azonban továbbra is Szerémségben van, ahol a legszigorúbb járványvédelmi intézkedéseket vezették be. A lakosságot arra kérik, hogy ne lépjenek be a lezárt területekre. A betegség komoly gazdasági károkat okozhat az állattenyésztésben, ezért a sertéstartókat arra kérik, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat, fertőtlenítsék a lábbeliket, a ruházatot és a felszereléseket. Korlátozzák a sertéstartó létesítményekben való belépést, valamint haladéktalanul jelentsék, ha állataik egészségi állapotában változást tapasztalnak. A sertéspestis egyébként emberre nem veszélyes. Megkezdődött a napraforgó betakarítása Magyarkanizsa községben, viszont felvásárlási ár egyenlőre még nincs. A hozam a vártnál is rosszabb, holdanként 800 kg körül mozog. A tengeri még várat magára, de sokan már siló formájában lekombájnozták, míg csöves és szemes állapotban, még csak most indul a betakarítás. Igen, csak sárgák a kukoricák a határban. Az elmúlt 3 hét szárassága és a forrósága jól látszik, megindult a kényszerérés. Ez azt jelenti, hogy idén sem várható nagy termés a tengeri esetében. A gazdák többsége menti, ami menthető, elkezdték silózni. Sok esetben még azokat a parcellákat is, amelyekről csövesen vagy magvasan szerették volna betakarítani. A 2027-es szerbiai minimálbér meghatározásáról szóló ülésen nem született megállapodás a minimálbér összegéről. Dragan Todorović, a szerbiai független szakszervezetek szövetsége tárgyalócsoportjának tagja, a tanyugnak elmondta, a szerb kormány 9,2%-os emelést javasolt, a szakszervezetek azonban ennél nagyobb kétszámjegyű növelést szeretnének. A munkadók konkrét százalékot nem javasoltak, de a szakszervezetek szerint számukra elfogadhatónak tűnik a kormány javaslata. A tárgyalások szerdán folytatódnak, a végleges döntés jövő héten várható. Ha a partnerek nem jutnak megállapodásra, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza majd meg. A végleges megállapodás várhatóan a jövő héten születik meg. A szerb elnök Pripoljéban tett látogatása során rámutatott, biztos abban, hogy a nyugdíjasok elégedettek lesznek. Alekszandar Vučić azt mondta, a nyugdíjasok 20, legkésőbb 30 nap múlva megkapják a 20, 27, 5, illetve a 35 ezer dináros egyszeri juttatásukat, amit további 6 ezer dinár követ majd. Emellett augusztus 15-én, 16-án és 17-én bizonyos kategóriák számára tovább csökken a gyógyszerek ára, majd ezt követően sor kerül a nyugdíjak emelésére, vázolta a jó híreket az elnök. Még nem lehet tudni, mekkora emelés lesz, de számottevő lesz, mondta Vučić, majd hozzátette, a nyugdíjak emelését a bérek emelkedése is követni fogja.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A nagykikindai rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény, vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A nagykikindai rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
3: A mai napon napos és nagyon meleg idővel kell számolnunk, este felé és éjjel megvastagodik a felhőzet, néhol záporok alakulhatnak ki mennydörgés kíséretében, gyenge északkeleti szél fúj, ami este felé erős északnyugatira fordulhat. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 37 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 126, Zentánál 203 cm magas. A mai napon még sok felé kánikulában lesz részünk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszullét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Viszont a délután második felében és este egyre több felé fog érvényesülni hidegfronti hatás, emiatt fejfájás és görcsös panaszok is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: közönség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Reklám. Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
0: Es wurde reklamiert.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Szép kedvet kívánunk, augusztus 11-e van, megérkezett a Panda Radar. Ma még egyszer visszanézünk a mozgalmas magyar kanizsai sporthétvégére. Beszélünk a közlekedés biztonságról, ezután kinyitjuk a világ ablakát is. És ha már augusztus, az égboltra is érdemes lesz figyelni, mert közeleg az év egyik legszebb csillaghullása. Lesz a nap jó híre, és természetesen a végén a mosolyt sem hagyjuk otthon. Induljon a Panda Radar! Augusztusban egymást érik a programok Magyar Kanizsán és a környéken. A hétvégén sport került reflektorfénybe, de a hónap további részében is kulturális, családi és közösségi rendezvények várják az érdeklődőket. A térség nyári program kínálata egészen augusztus végéig tart. És ha valaki úgy érzi, hogy a nyár túl gyorsan halad, még ne pakolja el a strandtáskát. Augusztusnak bőven van mondani valója. Szombaton rendezték meg Magyar Kanizsán a 44. futó- és úszófesztivált. A délelőtt az úszóké volt, a legkisebbek a medencében, a hosszabb távon indulók pedig a Tiszában mérhették össze erejüket. A programban 3 kilométeres úszás is szerepelt, délután pedig a futók következtek 4 és 10 kilométeres távokon. Idén is helyet kapott az akvatlon, ahol 3 kilométeres úszás után 10 kilométer futás várta a vállalkozó kedvű sportolókat, és külön ügyességi kihívásokkal is készültek. Egy biztos, Magyar Kanizsán ezen a hétvégén nem sokan panaszkodhattak mozgáshiányra. A hétvégi sport összefoglalóból természetesen a kajak sem maradhat ki. A Magyar Kanizsai Testvériség Kajaklub évtizedek óta meghatározó szereplője a Tiszapart sportéletének, a nemzetközi regatta pedig a város egyik hagyományos nyári sporteseménye. A klub versenyzői nem csak itthon, hanem más hazai regattákon is rendszeresen rajthoz állnak. A Szerb Szövetség idei eredménylistáin is találunk Magyar Kanizsai Testvériség versenyzőket. Futócipő, úszósapka, kajaklapát, Magyar Kanizsa tényleg sportosan töltötte az augusztust. Komolyabb hírrel folytatjuk. Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában. A balesetben 7 ember életét vesztette, 350 pedig megsérült. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség most különösen a gyalogosok védelmére hívja fel a figyelmet. Zebrák, buszmegállók, iskolák és nagyobb gyalogos forgalmú területek közelében a járművezetők csökkentsék sebességüket, és legyenek felkészülve a megállásra. A gyalogosoknak pedig sötétben vagy rossz látási viszonyok között érdemes fényvisszaverő elemet viselniük. Néhány másodpercnyi figyelem az úton akár egy egész életet jelenthet. Ha szeretünk hulló csillagokat lesni, akkor augusztus 12-ről 13-ra virradó éjszakára érdemes szabaddá tenni egy kis időt. Ekkor tetőzik a Perszeidá meteorja, és 2026 különösen kedvező év a megfigyeléshez, mert a maximum újhold idejére esik. Sötét, fényszennyezéstől távoli helyen ideális körülmények között óránként akár több tucat meteort is meg lehet pillantani. Távcsőre nincs szükség, inkább egy pokrócra, sötét helyre és némi türelemre, és persze egy kívánságra. Bár, ha 50 hullócsillagot látunk, lehetőleg ne az 50-nél kezdjünk gondoskodni rajta. Amerikában ismét a sebesség megszállottjai kerültek a hírekbe. Óta államban új szárazföldi sebességrekord megdöntésére készülnek, és a történet egyik szereplője nem akárki, Andy Green, aki 1997-ben elsőként lépte át autóval a hangsebességet. Mi pedig maradjunk annyiban a Panda Rádió stúdiójához vezető úton, ezt a rekordot senki ne próbálja megdönteni. A tudomány néha olyan hírt produkál, amelynél kétszer is ellenőrizzük, jól olvastuk-e. Kutatók szerint már mintegy 540 millió évvel ezelőtt az állatok ürüléke is fontos szerepet játszhatott
a tápanyagok óceáni szállításában, és ezzel közvetve hozzájárulhatott az élet fejlődéséhez a kambrium időszakban, vagyis amit az egyik élőlény hulladéknak tekintett, azt egy másik számára értékes tápanyag lehetett. A természet már több százmillió évvel előttünk is ismerte az újrahasznosítás fogalmát. A mai jó hírünk egészen közelről érkezik. Magyar Kanizsán ezen a nyáron ismét működik a gyermekeknek szervezett úszóiskola, ahol csak a júliusi turnusban 30 gyermek tanulta és gyakorolta az úszás alapjait. A foglalkozásokon játékosan sajátították el, többek között a vízhez szokás, a helyes kéz- és lábtechnikát, valamint a biztonságosabb vízi mozgást. Miért jó hír ez? Mert egy gyermek, aki megtanul biztosan úszni, nem egyszerűen egy új sportot sajátít el, egy életre szóló tudást kap. És a végére jöjjön valami, amit tudományosan ugyan nem ellenőriztünk, de augusztusban feltűnően gyakran megfigyelhető. A nyári szabadság különös fizikai törvénye. Hétfőn azt mondjuk, még van egy egész hetem. Szerdán, hogy már szerda, pénteken? Én még sehova nem megyek. Vasárnap este pedig az ember olyan arccal nézi a bőröngyét, mintha személyesen tehetne arról, hogy véget ért a nyaralás. A Pandaradar tudományos részlege egyenlőre csak egyetlen gyógymódot talált. Újant szabadságot kell kivenni. Pandaradar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Manackó Arangyalovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
2: Ez volt a reklám.

88.8. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: 36.101 sertés pusztult el, vagy került kényszervágásra az év eleje óta Szerbiában az afrikai sertéspestis miatt. A vírus jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. A hatóságok szerint az elmúlt napokban csökkent az új fertőzések száma. A legsúlyosabb helyzet azonban továbbra is Szerémségben van, ahol a legszigorúbb járványvédelmi intézkedéseket vezették be. A lakosságot arra kérik, hogy ne lépjenek be a lezárt területekre. A betegség komoly gazdasági károkat okozhat az állattenyésztésben, ezért a sertéstartókat arra kérik, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat, fertőtlenítsék a lábbeliket, a ruházatot és a felszereléseket, korlátozzák a sertéstartó létesítményekben való belépést, valamint haladéktalanul jelentsék, ha állataik egészségi állapotában változást tapasztalnak. A sertéspestis egyébként emberre nem veszélyes. Megkezdődött a napraforgó betakarítása Magyar Kanizsa községben, viszont felvásárlási ár egyenlőre még nincs. A hozam a vártnál is rosszabb, holdanként 800 kg körül mozog. A tengeri még várat magára, de sokan már siló formájában lekombájnozták, míg csöves és szemes állapotban, még csak most indul a betakarítás. Igen, csak sárgák a kukoricák a határban. Az elmúlt 3 hét szárassága és a forrósága jól látszik, megindult a kényszerérés. Ez azt jelenti, hogy idén sem várható nagy termés a tengeri esetében. A gazdák többsége menti, ami menthető, elkezdték silózni. Sok esetben még azokat a parcellákat is, amelyekről csövesen vagy magvasan szerették volna betakarítani. A 2027-es szerbiai minimálbér meghatározásáról szóló ülésen nem született megállapodás a minimálbér összegéről. Dragan Todorović, a szerbiai független szakszervezetek szövetsége tárgyalócsoportjának tagja, a tanyugnak elmondta a szerb kormány, 9,2%-os emelést javasolt, a szakszervezetek azonban ennél nagyobb kétszámjegyű növelést szeretnének. A munkaadók konkrét százalékot nem javasoltak, de a szakszervezetek szerint számukra elfogadhatónak tűnik a kormány javaslata. A tárgyalások szerdán folytatódnak, a végleges döntés jövő héten várható. Ha a partnerek nem jutnak megállapodásra, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza majd meg. A végleges megállapodás várhatóan a jövő héten születik meg. A szerb elnök Pripoljéban tett látogatása során rámutatott, biztos abban, hogy a nyugdíjasok elégedettek lesznek. Alekszandar Vučić azt mondta, a nyugdíjasok 20, legkésőbb 30 nap múlva megkapják a 20, 27, 5, illetve a 35 ezer dináros egyszeri juttatásukat, amit további 6 ezer dinár követ majd. Emellett augusztus 15-én, 16-án és 17-én bizonyos kategóriák számára tovább csökken a gyógyszerek ára, majd ezt követően sor kerül a nyugdíjak emelésére, vázolta a jó híreket az elnök. Még nem lehet tudni, mekkora emelés lesz, de számottevő lesz, mondta Vučić, majd hozzátette, a nyugdíjak emelését a bérek emelkedése is követni fogja.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A nagykikindai rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A nagykikindai rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos és nagyon meleg idővel kell számolnunk, este felé és éjjel megvastagodik a felhőzet, néhol záporok alakulhatnak ki mennydörgés kíséretében, gyenge északkeleti szél fúj, ami este felé erős északnyugatira fordulhat. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 37 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 126, Zentánál 203 cm magas. A mai napon még sok felé kánikulában lesz részünk, emiatt a meleg frontra érzékenyek körében migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszullét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Viszont a délután második felében és este egyre több felé fog érvényesülni hidegfronti hatás, emiatt fejfájás és görcsös panaszok is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Indulás előtt van, aki háromszor ellenőrzi, hogy bezárta-e az ajtót, más visszafordul a telefonjáért, és akad, aki fél háztartást magával visz egy-két napos kiruccanásra. De vannak olyan dolgok is, amelyeket nem a táskánkban, hanem inkább fejben viszünk magunkkal. Mi az, amit mindig magaddal viszel, ha elmész otthonról? Mégis a legkönnyebb lenne néha otthon hagyni. Lássuk, önök mire gondoltak. Norbert ért nekünk Szabadkáról, a telefonom egyértelműen. Ha nincs nálam, úgy érzem, mintha valami hiányozna, közben meg pont nyaraláskor lenne jó néha elfelejteni, hogy létezik. Melinda a következőt írta nekünk Zentáról. Nálam a mi van, ha kezdetű gondolatok jönnek mindenhová. Mi van, ha elromlik az autó? Mi van, ha otthon történik valami? Mi van, ha ezt vagy azt elfelejtettem? A férjem szerint nekem nem bőröndöm van, hanem mozgó vészhelyzeti központom. Robert írt nekünk Csantavérről. A munkád fizikailag persze nem, de fejben igen. Szabadságon is azon gondolkodom, mit kell majd megcsinálni, amikor visszamegyek. Na ez tényleg jó lenne egyszer otthon hagyni. Noémi is írt nekünk Adáról. Én a fényképezőgépemet viszem mindenhová, a családom már nevet rajtam, mert mire mindenki megveszi a fagyit, én még mindig azt mondom, várjatok, ezt előbb lefényképezem. János írt nekünk Törökkanizsáról, a gyógyszereimet, azokat nem hagynám otthon semmiképpen, viszont a folyamatos aggódást, hogy mindent bezártam-e, lekapcsoltam-e, azt nagyon szívesen. Szilvia is írt nekünk Magyarkanizsáról, a táskámban telefon, pénztárca, papír, zsebkendő és körülbelül 30 olyan dolog, amire még soha életemben nem volt szükségem, de hát ha pont ma lesz. Ferenc írt nekünk Bajmokról. A rohanást vinném vissza és hagynám a küszöbön még akkor, amikor pihenni indulunk, akkor is úgy készülődünk, mintha verseny lenne belőle, pedig talán éppen az lenne a lényeg, hogy végre ne kelljen sietni. Név nélküli hallgatónktól kaptuk a következő üzenetet, én sajnos mindig viszem magammal azt, hogy mások mit gondolnak rólam. Mit szólnak ehhez, mit szólnak ahhoz? 40 fölött kezdem megtanulni, hogy ezt a csomagot tényleg nem kötelező mindenhová cipelni. Dóra ért nekünk Palicsról. Nekem a könyvem mindig bekerül a táskába, ami csak az, hogy egy hetes nyaraláson körülbelül 8 oldalig jutok, mert mindig történik valami, de nélküle azért nem indulnék el. István is írt nekünk Mohorról. Az otthoni gondolatokat, amikor fiatalabb voltam, azt hittem, ha elutazunk, minden problémát otthon hagyunk. Aztán rájöttem, hogy a fejünknek nincs csomag megőrzője, de azért dolgozom rajta. És egy névtelenséget kérő hallgatónk a következőt írta nekünk. Én a férjemet viszem néha, őt lenne a legkönnyebb otthon hagyni. Na jó, ezt nem mondják be névvel, mert ő is hallgatja a Pandát. A következő üzenetet pedig Éva írta nekünk Oromról. Nekem egy kis kabala van mindig a pénztárcámban, amit még a lányomtól kaptam gyerekkoromban. Ma már felnőtt és külön élt, de az a kis darab papír jön velem mindenhová, azt biztosan nem hagynám otthon. És Sándor is írt nekünk Péter révéről. A rossz kedvemet próbálom otthon hagyni, nem mindig sikerül, de ha már elindultam valahová a családdal, nem szeretném az egész napjukat elrontani azért, mert nekem valami nem tetszik. Na, ma aztán volt minden a képzeletbeli bőröndökben. Telefon, fényképezőgép, könyv, fél háztartás, és úgy tűnik néha még a férj is kérdéses, hogy felkerüljön-e az utaslistára. De a válaszok között volt valami nagyon érdekes, és többen nem tárgyat említettek, hanem aggodalmat, munkát, rohanást, mások véleményét, vagy éppen az otthoni problémákat. Talán ezek azok a csomagok, amelyek a legkevesebb helyet foglalják a bőrönben, mégis ezek tudnak a legnehezebbek lenni. Úgyhogy, ha legközelebb elindulnak valahová, a telefont és a pénztárcát azért ne felejtsék otthon, de egy kis aggodalmat nyugodtan ott lehet hagyni. Köszönjük a sok üzenetet, holnap új kérdéssel várjuk Önöket, most pedig jöjjön a zene a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van, köszönjük, hogy megosztják velünk, ez volt a nap kérdése, Önök válaszoltak, itt a Panda Rádióban.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, Stirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Thank you.
1: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Szép kedvet kívánunk, augusztus 11-e van, megérkezett a Panda Radar. Ma még egyszer visszanézünk a mozgalmas magyar kanizsai sporthétvégére. Beszélünk a közlekedés biztonságról, ezután kinyitjuk a világ ablakát is. És ha már augusztus, az égboltra is érdemes lesz figyelni, mert közeleg az év egyik legszebb csillaghullása. Lesz a nap jó híre, és természetesen a végén a mosolyt sem hagyjuk otthon. Induljon a Panda Radar! Augusztusban egymást érik a programok magyar kanizsán és a környéken. A hétvégén sport került reflektorfénybe, de a hónap további részében is kulturális, családi és közösségi rendezvények várják az érdeklődőket. A térség nyári program kínálata egészen augusztus végéig tart. És ha valaki úgy érzi, hogy a nyár túl gyorsan halad, még ne pakolja el a strandtáskát. Augusztusnak bőven van mondani valója. Szombaton rendezték meg Magyar Kanizsán a 44. futó és úszó fesztivált. A délelőtt az úszóké volt, a legkisebbek a medencében, a hosszabb távon indulók pedig a Tiszában mérhették össze erejüket. A programban 3 kilométeres úszás is szerepelt, délután pedig a futók következtek 4 és 10 kilométeres távokon. Idén is helyet kapott az akvatlon, ahol 3 kilométeres úszás után 10 kilométer futás várta a vállalkozó kedvű sportolókat, és külön ügyességi kihívásokkal is készültek. Egy biztos, Magyar Kanizsán ezen a hétvégén nem sokan panaszkodhattak mozgáshiányra. A hétvégi sport összefoglalóból természetesen a kajak sem maradhat ki. A Magyar Kanizsai Testvériség Kajaklub évtizedek óta meghatározó szereplője a Tiszapart sportéletének, a nemzetközi regatta pedig a város egyik hagyományos nyári sporteseménye. A klub versenyzői nem csak itthon, hanem más hazai regattákon is rendszeresen rajthoz állnak. A Szerb Szövetség idei eredménylistáin is találunk Magyar Kanizsai Testvériség versenyzőket. Futócipő, úszósapka, kajaklapát, Magyar Kanizsa tényleg sportosan töltötte az augusztust. Komolyabb hírrel folytatjuk. Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában. A balesetben 7 ember életét vesztette, 350 pedig megsérült. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség most különösen a gyalogosok védelmére hívja fel a figyelmet. Zebrák, buszmegállók, iskolák és nagyobb gyalogos forgalmú területek közelében a járművezetők csökkentsék sebességüket, és legyenek felkészülve a megállásra. A gyalogosoknak pedig sötétben vagy rossz látási viszonyok között érdemes fényvisszaverő elemet viselniük. Néhány másodpercnyi figyelem az úton akár egy egész életet jelenthet. Ha szeretünk hulló csillagokat lesni, akkor augusztus 12-ről 13-ra virradó éjszakára érdemes szabaddá tenni egy kis időt. Ekkor tetőzik a Perszeidák meteorja, és 2026 különösen kedvező év a megfigyeléshez, mert a maximum újhold idejére esik. Sötét, fényszennyezéstől távoli helyen ideális körülmények között óránként akár több tucat meteort is meg lehet pillantani. Távcsőre nincs szükség, inkább egy pokrócra, sötét helyre és némi türelemre, és persze egy kívánságra. Bár, ha 50 hullócsillagot látunk, lehetőleg ne az 50-nél kezdjünk gondoskodni rajta. Amerikában ismét a sebesség megszállottjai kerültek a hírekbe. Óta államban új szárazföldi sebességrekord megdöntésére készülnek, és a történet egyik szereplője nem akárki, Andy Green, aki 1997-ben elsőként lépte át autóval a hangsebességet. Mi pedig maradjunk annyiban a Panda Rádió stúdiójához vezető úton, ezt a rekordot senki ne próbálja megdönteni. A tudomány néha olyan hírt produkál, amelynél kétszer is ellenőrizzük, jól olvastuk-e. Kutatók szerint már mintegy 540 millió évvel ezelőtt az állatok ürüléke is fontos szerepet játszhatott a tápanyagok óceáni szállításában, és ezzel közvetve hozzájárulhatott az élet fejlődéséhez a kambrium időszakban, vagyis amit az egyik élőlény hulladéknak tekintett, azt egy másik számára értékes tápanyag lehetett. A természet már több százmillió évvel előttünk is ismerte az újrahasznosítás fogalmát. A mai jó hírünk egészen közelről érkezik. Magyar Kanizsán ezen a nyáron ismét működik a gyermekeknek szervezett úszóiskola, ahol csak a júliusi turnusban 30 gyermek tanulta és gyakorolta az úszás alapjait. A foglalkozásokon játékosan sajátították el, többek között a vízhez szokás, a helyes kéz- és lábtechnikát, valamint a biztonságosabb vízi mozgást. Miért jó hír ez? Mert egy gyermek, aki megtanul biztosan úszni, nem egyszerűen egy új sportot sajátít el, egy életre szóló tudást kap. És a végére jöjjön valami, amit tudományosan ugyan nem ellenőriztünk, de augusztusban feltűnően gyakran megfigyelhető. A nyári szabadság különös fizikai törvénye. Hétfőn azt mondjuk, még van egy egész hetem. Szerdán, hogy már szerda, pénteken? Én még sehova nem megyek. Vasárnap este pedig az ember olyan arccal nézi a bőröngyét, mintha személyesen tehetne arról, hogy véget ért a nyaralás. A Pandaradar tudományos részlege egyenlőre csak egyetlen gyógymódot talált. Újan szabadságot kell kivenni. Pandaradar, képben a világgal.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: 36.101 sertés pusztult el, vagy került kényszervágásra az éveleje óta Szerbiában az afrikai sertéspestis miatt. A vírus jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. A hatóságok szerint az elmúlt napokban csökkent az új fertőzések száma. A legsúlyosabb helyzet azonban továbbra is Szerémségben van, ahol a legszigorúbb járványvédelmi intézkedéseket vezették be. A lakosságot arra kérik, hogy ne lépjenek be a lezárt területekre. A betegség komoly gazdasági károkat okozhat az állattenyésztésben, ezért a sertéstartókat arra kérik, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat, fertőtlenítsék a lábbeliket, a ruházatot és a felszereléseket, korlátozzák a sertéstartó létesítményekben való belépést, valamint haladéktalanul jelentsék, ha állataik egészségi állapotában változást tapasztalnak. A sertéspestis egyébként emberre nem veszélyes. Megkezdődött a napraforgó betakarítása Magyarkanizsa községben, viszont felvásárlási ár egyenlőre még nincs. A hozam a vártnál is rosszabb, holdanként 800 kg körül mozog. A tengeri még várat magára, de sokan már siló formájában lekombájnozták, míg csöves és szemes állapotban még csak most indul a betakarítás. Igen, csak sárgák a kukoricák a határban. Az elmúlt 3 hét szárassága és a forrósága jól látszik, megindult a kényszerérés. Ez azt jelenti, hogy idén sem várható nagy termés a tengeri esetében. A gazdák többsége menti, ami menthető, elkezdték silózni. Sok esetben még azokat a parcellákat is, amelyekről csövesen vagy magvasan szerették volna betakarítani. A 2027-es szerbiai minimálbér meghatározásáról szóló ülésen nem született megállapodás a minimálbér összegéről. Dragan Todorović, a szerbiai független szakszervezetek szövetsége tárgyalócsoportjának tagja, a tanyugnak elmondta, a szerb kormány 9,2%-os emelést javasolt, a szakszervezetek azonban ennél nagyobb kétszámjegyű növelést szeretnének. A munkadók konkrét százalékot nem javasoltak, de a szakszervezetek szerint számukra elfogadhatónak tűnik a kormány javaslata. A tárgyalások szerdán folytatódnak, a végleges döntés jövő héten várható. Ha a partnerek nem jutnak megállapodásra, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza majd meg. A végleges megállapodás várhatóan a jövő héten születik meg. A szerb elnök Pripoljéban tett látogatása során rámutatott, biztos abban, hogy a nyugdíjasok elégedettek lesznek. Alekszandar Vučić azt mondta, a nyugdíjasok 20, legkésőbb 30 nap múlva megkapják a 20, 27, 5, illetve a 35 ezer dináros egyszeri juttatásukat, amit további 6 ezer dinár követ majd. Emellett augusztus 15-én, 16-án és 17-én bizonyos kategóriák számára tovább csökken a gyógyszerek ára, majd ezt követően sor kerül a nyugdíjak emelésére, vázolta a jó híreket az elnök. Még nem lehet tudni, mekkora emelés lesz, de számottevő lesz, mondta Vučić, majd hozzátette, a nyugdíjak emelését a bérek emelkedése is követni fogja.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény, vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A nagykikindai rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos és nagyon meleg idővel kell számolnunk, este felé és éjjel megvastagodik a felhőzet, néhol záporok alakulhatnak ki mennydörgés kíséretében, gyenge északkeleti szél fúj, ami este felé erős északnyugatira fordulhat. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 37 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 126, Zentánál 203 cm magas. A mai napon még sok felé kánikulában lesz részünk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszullét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Viszont a délután második felében és este egyre több felé fog érvényesülni hidegfronti hatás, emiatt fejfájás és görcsös panaszok is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Куча здравля, Суботица і Верхунський тім лекара-спеціаліста за прегляд.

0: Uradi dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
1: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klubba étteremben. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4 562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4 876 660. Angrotex.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
4: Es wurde reklam.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Indulásán előtt van, aki háromszor ellenőrzi, hogy bezárta-e az ajtót, más visszafordul a telefonjáért, és akad, aki fél háztartást magával visz egy-két napos kiruccanásra. De vannak olyan dolgok is, amelyeket nem a táskánkban, hanem inkább fejben viszünk magunkkal. Mi az, amit mindig magaddal viszel, ha elmész otthonról? Mégis a legkönnyebb lenne néha otthon hagyni. Lássuk, önök mire gondoltak. Norbert írt nekünk Szabadkáról, a telefonom egyértelműen. Ha nincs nálam, úgy érzem, mintha valami hiányozna, közben meg pont nyaraláskor lenne jó néha elfelejteni, hogy létezik. Melinda a következőt írta nekünk Zentáról, nálam a mi van, ha kezdetű gondolatok jönnek mindenhová. Mi van, ha elromlik az autó? Mi van, ha otthon történik valami? Mi van, ha ezt vagy azt elfelejtettem? A férjem szerint nekem nem bőröndöm van, hanem mozgó vészhelyzeti központom. Robert írt nekünk Csantavérről, a munkát fizikailag persze nem, de fejben igen. Szabadságon is azon gondolkodom, mit kell majd megcsinálni, amikor visszamegyek. Na ez tényleg jó lenne egyszer otthon hagyni. Noémi is írt nekünk Adáról, én a fényképezőgépemet viszem mindenhová, a családom már nevet rajtam, mert mire mindenki megveszi a fagyit, én még mindig azt mondom, várjatok, ezt előbb lefényképezem. János írt nekünk Törökkanizsáról, a gyógyszereimet, azokat nem hagynám otthon semmiképpen, viszont a folyamatos aggódást, hogy mindent bezártam-e, lekapcsoltam-e, azt nagyon szívesen. Szilvia is írt nekünk Magyarkanizsáról, a táskámban telefon, pénztárca, papír, zsebkendő és körülbelül 30 olyan dolog, amire még soha életemben nem volt szükségem, de hát ha pont ma lesz. Ferenc írt nekünk Bajmokról, a rohanást vinném vissza és hagynám a küszöbön még akkor, amikor pihenni indulunk, akkor is úgy készülődünk, mintha verseny lenne belőle, pedig talán éppen az lenne a lényeg, hogy végre ne kelljen sietni. Név nélküli hallgatónktól kaptuk a következő üzenetet, én sajnos mindig viszem magammal azt, hogy mások mit gondolnak rólam. Mit szólnak ehhez, mit szólnak ahhoz? 40 fölött kezdem megtanulni, hogy ezt a csomagot tényleg nem kötelező mindenhová cipelni. Dóra ért nekünk Palicsról, nekem a könyvem mindig bekerül a táskába, amit csak az, hogy egy hetes nyaraláson körülbelül 8 oldalig jutok, mert mindig történik valami, de nélküle azért nem indulnék el. István is írt nekünk Mohorról, az otthoni gondolatokat, amikor fiatalabb voltam, azt hittem, ha elutazunk, minden problémát otthon hagyunk, aztán rájöttem, hogy a fejünknek nincs csomag megőrzője, de azért dolgozom rajta. És egy névtelenséget kérő hallgatónk a következőt írta nekünk, én a férjemet viszem néha, őt lenne a legkönnyebb otthon hagyni. Na jó, ezt nem mondják be névvel, mert ő is hallgatja a Pandát. A következő üzenetet pedig Éva írta nekünk Oromról. Nekem egy kis kabala van mindig a pénztárcámban, amit még a lányomtól kaptam gyerekkoromban. Ma már felnőtt és külön élt, de az a kis darab papír jön velem mindenhová, azt biztosan nem hagynám otthon. És Sándor is írt nekünk Péter révéről, a rossz kedvemet próbálom otthon hagyni, nem mindig sikerül, de ha már elindultam valahová a családdal, nem szeretném az egész napjukat elrontani azért, mert nekem valami nem tetszik. Na, ma aztán volt minden a képzeletbeli bőröndökben. Telefon, fényképezőgép, könyv, fél háztartás, és úgy tűnik néha még a férj is kérdéses, hogy felkerüljön-e az utaslistára. De a válaszok között volt valami nagyon érdekes, és többen nem tárgyat említettek, hanem aggodalmat, munkát, rohanást, mások véleményét, vagy éppen az otthoni problémákat. Talán ezek azok a csomagok, amelyek a legkevesebb helyet foglalják a bőrönben, mégis ezek tudnak a legnehezebbek lenni. Úgyhogy ha legközelebb elindulnak valahová, a telefont és a pénztárcát azért ne felejtsék otthon, de egy kis aggodalmat nyugodtan ott lehet hagyni. Köszönjük a sok üzenetet, holnap új kérdéssel várjuk Önöket, most pedig jöjjön a zene a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van, köszönjük, hogy megosztják velünk, ez volt a nap kérdése, Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Nagyon szép délután kívánok minden kedves hallgatónak. Ha hosszú volt a nap, most lazítsunk egy kicsit, ha pedig még javában tart a munka, akkor legyen a következő néhány perc egy kis rádiós szünet. Ez a Tisza hangja délutáni magazinja itt a Panda Rádió hullámhosszán. A mikrofonnál Andrea. Ma délután lesz zene, egy kis történelem, nyári finomság, egészség, tiszta part, utazás, divat és néhány hasznos gondolat. A végére pedig hagyunk időt a nevetésre is, mert érkezik a kabaré. Induljunk! Reggel egy egyszerű gondolattal indítottuk a napot. Nem kell tudnom, milyen lesz az egész nap, elég, ha adok neki egy jó kezdetet. Most délután viszont hozzátennénk még valamit. Ha a jó kezdet esetleg elmaradt, attól még nincs veszve semmi. Egy napot délután is újra lehet kezdeni egy kávéval, egy sétával, egy jó zenével, vagy egyszerűen azzal, hogy azt mondjuk, ami eddig volt, az eddig volt, a következő néhány óra még az enyém. Mai kérdésünk is ehhez kapcsolódott. Mi az az egy dolog, amitől szinte azonnal jobb kedve lesz? Érdemes tudni a választ, mert lehet, hogy éppen egy nehezebb napon lesz rá a legnagyobb szükségünk. A mai zenetörténeti morzsákban Kökény Attila történetét idéztük fel. Az ország 2010-ben a Megasztárban ismerte meg igazán, de amikor a televízióban feltűnt, már nem kezdő zenész volt. Évekig zenélt, zongorázott hajókon és éjszakai bárokban lépett fel, és csak 35 évesen jött az országos áttörés. A történetéből talán nem is az a legérdekesebb, hogy második lett a Megasztárban, hanem az, hogy amikor elérkezett a lehetőség, mögötte már ott voltak az évek, a gyakorlás, a fellépések, a tapasztalat. Néha nem késésben vagyunk, egyszerűen még készülünk arra, ami előttünk áll. Ha délután ennénk valami finomat, de eszünk ágába sincs bekapcsolni a sütőt a reggeli konyhai kalandokból, hoztam egy ötletet. Barackos, joghurtos sajtorta pohárban, tört keksz kerül az aljára, erre krémsajt és görög joghurt keveréke egy kis mézzel, vaníliával és citrommal, majd jön az érett őszi barack, és ismételjük a rétegeket. A panda csavar, egy csipet fahéj a kekszhez, a tetejére pedig friss menta és egy kevés reszelt citromhéj. Hűtőbe vele és kész. Sem sütő, sem fazék, sem 40 fok a konyhában. Nyári főzési alapszabály, amit augusztusban meg lehet oldani sütő nélkül, azt oldjuk is meg. A szépség és egészségpercekben ma a sokat emlegetett porcerősítő készítményekről beszéltünk. A legfontosabb a porcerősítő hétköznapi elnevezés, ne tévesztem meg bennünket. Egy étrendkiegészítőtől nem várhatjuk egyszerűen azt, hogy visszaépítse az elkopott porcot. A glükozamin, kollagén és más összetevők körül sok az ígéret, miközben az egyes készítmények hatásosságáról szóló bizonyítékok eltérőek. Az ízületeink szempontjából viszont a megfelelő rendszeres mozgásnak nagyon fontos szerepe lehet. Ha pedig tartósan fáj, duzzad, meleg vagy hirtelen megváltozik egy ízület állapota, ne táplálékkiegészítő polcnál kezdjük. Először derüljön ki, mi okozza a panaszt. Naplemente után a Tisza nem elalszik, csak műszakot vált. A víz fölött gyors kis árnyak jelennek meg, de denevérek. A fajok környékén sok repülő rovar található, így egyes denevérfajok számára a vízfelszín környéke kiváló vadászterület. És nem arra várnak, hogy belegabajodjanak a hajunkba, az eholokáció segítségével rendkívül pontosan tájékozódnak. Ha tehát legközelebb alkonyatkor a Tisza mellett sétálnak, ne csak a vizet nézzék, nézzenek fölfelé is, mert amikor a nappali Tisza elcsendesedik, egy másik világ éppen akkor ébred fel. Ma Zalában maradtunk és Zalakarosra utaztunk. A település nagy története különleges fordulattal kezdődött. Olajat és földgázt kerestek, de termálvizet találtak. Az első fürdő 1965-ben nyílt meg, a többi pedig már történelem. De Zalakaros nem csak fürdő, ott van a termáltó és az ökopart, a kilátó, a tanösvények, a természet, és ha már Zalában járunk, a helyi ízekről sem kell megfeledkezni. Dödöle, házias zalai ételek, és már is indokoltán válik még egy kis séta. Zalakaros pedig egy szép gondolatot is adott mára. Néha nem azt találjuk, amiért elindultunk, hanem valami sokkal jobbat. Mai divatkérdésünk csipke vagy nem csipke? A válasz csipke. De nem mindegy, hogyan egy csipkés felső farmerrel könnyed lehet. Elegáns nadrággal már esti viselet. A fekete csipke karakteresebb, a világos romantikusabb, és a legfontosabb, a csipkének nincs felső korhatára. Nem az életkorunk dönti el, viselhetjük-e, hanem a szabás, az alkalom, az összhatás, és az, hogy jól érezzük-e magunkat benne. A panda divattanácsa pedig egyszerű. A csipke nem petrezselyem, nem kell mindenre tenni. És még egy praktikus gondolat, a lakásbiztosítás kapcsán legtöbbször arra gondolunk, mi történik, ha nekünk okoznak kárt, de mi van akkor, ha mi okozunk másnak? Például meghibásodik egy vízvezeték, és eláztatjuk az alsó szomszédot. Bizonyos biztosítások felelősségbiztosítási fedezetet is tartalmazhatnak, de mindig a saját szerződésünkből derül ki pontosan, milyen eseményekre és milyen feltételekkel. Ezért ezt ne akkor kezdjük keresni, amikor a szomszéd már csenget. A biztosítási feltételeket sokkal kellemesebb nyugodtan elolvasni, mint bokáig vízben. Ennyi komolyság után szerintem jár egy kis nevetés, mert lehet bármilyen hosszú a teendő lista, lehet keddi rohanás, lehet 40 elintézendő dolgunk. Néhány perc, amikor igazán nevetünk, néha többet ér, mint hinnénk. Én pedig lassan át is adom a helyet azoknak, akiknek most egyetlen feladatuk lesz, megnevettetni önöket. Köszönöm, hogy ma délután is velem tartottak. Ez volt a Tisza hangja délutáni magazinja, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Vigyázzanak magukra, legyen szép délutánjuk, és most ne menjenek sehova, mert a következő percekben félretesszük a komolyságot, jöjjön a kabaré. Jó szórakozást kívánok!
1: Nagy türelem kell manapság a különféle bevásárlócenter és egyéb gyors éttermes Z-generációs alkalmazottaihoz. Az egy dolog, hogy más nyelvet beszélnek, de a telefonnal eltöltött idő, mintha a memóriájukat is kikezdte volna. Amelyikük háromszónál többet tud megjegyezni, az már einsteini zseninek számít. Tényleg nagy türelem kell ehhez, és az nincs mindenkinek. Jó napot kívánok!
2: Tessék!
1: Köszöntöm!
2: Ja, szió, kahaliság!
1: Egy carbonara spagettit kérek.
2: Itt fogyassza?
1: Fogyassza. Milyen szépen beszél magyarul.
2: Ja, hája, kösz csikke. Akkor mi volt?
1: Akkor mi volt? Hát, szocializmus, meg Kádár rendszer.
2: Bocsika, mit kértél?
1: Carbonara spagettit.
2: Elvitelit fogyasztás.
1: Igen, elviszem itt egy asztalhoz, és elfogyasztom.
2: Húha, akkor most elvitel?
1: Nem vitlek el.
2: És akkor parajos penne volt.
1: A carbonara spagetti, amit kértem? Nem tudok semmit a múltjáról.
2: Milyen tésztából szeretnéd?
1: A spagettit? Csigatésztából.
2: Csigatészta?
1: Igen, az önök agyából csinálhatják.
2: Tehát egy arabiata penne elvitelre.
1: Carbonara spagetti és itt fogyasztásra.
2: És akkor teljes kiöllésű tésztából.
1: Nem!
2: Elnézést, nem tudok ennyi mindent megjegyezni. Andi, hogy kell kitörölni?
1: Én papírral szoktam.
2: Majd én megcsinálom, hagyjad. Akkor tessék még egyszer mondani?
1: Tehát egy carbonara spagetti itt fogyasztásra.
2: Üdítő.
1: Hát maguknál rendelni semmiképp nem az.
2: Most akkor kért üdítőt?
1: Nem, de biztos kapok.
2: Mártás, desszertet esetleg mellé?
1: Mellém desszertet? Nem fog elférni a székem.
2: Jó, és akkor egy carbonara elvitelre extra sajttal és üdítővel?
1: Tudja mit? Inkább majd eszem máshol.
2: De már beütöttem.
1: Én meg kiütlek mindjárt. Hihetetlen, ezt a sok barmot. Na jó, megyek a burgerbe, ott csak sikerül ennem valamit. Na, azt mondja, hogy... halikácskaság. Vagy mi? Jó napot!
3: Szia, miben segíthetek?
1: Nyílászáró cserét vállal?
2: Bocsika, nem úgy. Rendelni szeretnél?
1: Rendelni? Nem vagyok házi orvos egyáltalán. Persze, hogy rendelnék. Maga szerint miért állok itt?
2: Akkor mit kérsz?
1: Jó, akkor egy dupla sajtburger közepes burgonyával.
2: Itt fogyassza?
1: Nem fogyassza, sehol se fogyaszt, hízlal.
2: Jó, tehát egy double bacon chili king deluxe menü.
1: Nem, egy dupla sajtburger közepes burgonyával.
2: Jó, elnézést, én is ember vagyok.
1: Én meg egy állat, hogy magukhoz jöttem.
2: Milán, gyere létszi, mert nem tudom felvenni a rendelést.
1: Minek akarja felvenni? Ki akarja tenni a YouTube-ra, vagy mi van?
4: Hellóka, mit adhatok?
1: Tehát egy dupla sajtburgert.
4: Jó, milyen üdítővel?
1: Közepes krumplival.
4: Jó, milyen üdítővel?
1: Nem kérek üdítőt.
4: Üdítőt desszertet mellé?
1: Most mondtam, hogy nem kérek üdítőt.
4: Jó, nekem így van a gépben.
1: Csoda, hogy el tudja olvasni.
4: Tehát akkor volt egy sajtburger.
1: Lehet, hogy volt, én nem láttam.
4: Most akcióban adunk mellé egy műanyag játékot.
1: Jöhet, gondolom ízre ugyanolyan.
4: Kártyával, készpénzzel, utalvánnyal.
1: Mind a hármat elfogadom.
4: Na most, bocsi, akkor...

0: De ajánlhatom még a hónap pizzáját.
1: Na, az érdekesen hangzik. Melyik hónap pizzája az? A
0: november, azóta nem vitte el senki. Megmelegítjük.
1: Nem kell megmelegíteni.
0: Jó, akkor most milyen pizzát szeretne?
1: Sima sajtost.
0: Jó, tehát egy sajtos pepperonis pizza. Desszertet esetleg mellé milyen üdítővel?
1: Semmit nem kérek.
0: A pizzát se?
1: De a pizzát igen.
0: Jó, hova kéri?
1: Ide hozzám, ide.
0: Utcaházszám, helyrajzi szám.
1: Mi, lakásfelújítást is vállalnak?
0: Hova vigyük a pizzát?
1: Petőfi utca, 23, földszint 2.
0: Ja, az itt van tőlünk egy sarokra.
1: Na, akkor elég hamar ide érnek vele.
0: A futárunk robogóval jár.
1: Ja, akkor még ma éjjel megjön.
0: Ha nem ütik el, akkor talán viszlát. Plöm-plöm.
1: Megyek, nyitom.
0: Hali, rendelt sajtos pizzát?
1: Igen, de egy kicsit elkésett.
0: Bocsika, mikor rendelte?
1: Mikor? Kb. 2 hete, de nyugodtan egye meg itt a lépcsőn, viszlát.

0: Operacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
2: Ez volt a reklám.

možda sam već ja sasvim slučajno prošao.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Corea.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
2: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunkon zentai rommelüzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: 36.101 sertés pusztult el, vagy került kényszervágásra az éveleje óta Szerbiában az afrikai sertéspestis miatt. A vírus jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. A hatóságok szerint az elmúlt napokban csökkent az új fertőzések száma. A legsúlyosabb helyzet azonban továbbra is Szerémségben van, ahol a legszigorúbb járványvédelmi intézkedéseket vezették be. A lakosságot arra kérik, hogy ne lépjenek be a lezárt területekre. A betegség komoly gazdasági károkat okozhat az állattenyésztésben, ezért a sertéstartókat arra kérik, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat, fertőtlenítsék a lábbeliket, a ruházatot és a felszereléseket. Korlátozzák a sertéstartó létesítményekben való belépést, valamint haladéktalanul jelentsék, ha állataik egészségi állapotában változást tapasztalnak. A sertéspestis egyébként emberre nem veszélyes. Megkezdődött a napraforgó betakarítása Magyar Kanizsa községben, viszont felvásárlási ár egyenlőre még nincs. A hozam a vártnál is rosszabb, holdanként 800 kg körül mozog. A tengeri még várat magára, de sokan már siló formájában lekombájnozták, míg csöves és szemes állapotban, még csak most indul a betakarítás. Igen, csak sárgák a kukoricák a határban. Az elmúlt 3 hét szárassága és a forrósága jól látszik, megindult a kényszerérés. Ez azt jelenti, hogy idén sem várható nagy termés a tengeri esetében. A gazdák többsége menti, ami menthető, elkezdték silózni. Sok esetben még azokat a parcellákat is, amelyekről csövesen vagy magvasan szerették volna betakarítani. A 2027-es szerbiai minimálbér meghatározásáról szóló ülésen nem született megállapodás a minimálbér összegéről. Dragan Todorović, a szerbiai független szakszervezetek szövetsége tárgyalócsoportjának tagja, a tanyugnak elmondta a szerb kormány, 9,2%-os emelést javasolt, a szakszervezetek azonban ennél nagyobb kétszámjegyű növelést szeretnének. A munkaadók konkrét százalékot nem javasoltak, de a szakszervezetek szerint számukra elfogadhatónak tűnik a kormány javaslata. A tárgyalások szerdán folytatódnak, a végleges döntés jövő héten várható. Ha a partnerek nem jutnak megállapodásra, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza majd meg. A végleges megállapodás várhatóan a jövő héten születik meg. A szerb elnök Pripoljéban tett látogatása során rámutatott, biztos abban, hogy a nyugdíjasok elégedettek lesznek. Alekszandar Vučić azt mondta, a nyugdíjasok 20, legkésőbb 30 nap múlva megkapják a 20, 27, 5, illetve a 35 ezer dináros egyszeri juttatásukat, amit további 6 ezer dinár követ majd. Emellett augusztus 15-én, 16-án és 17-én bizonyos kategóriák számára tovább csökken a gyógyszerek ára, majd ezt követően sor kerül a nyugdíjak emelésére, vázolta a jó híreket az elnök. Még nem lehet tudni, mekkora emelés lesz, de számottevő lesz, mondta Vučić, majd hozzátette, a nyugdíjak emelését a bérek emelkedése is követni fogja.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A nagykikindai rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A nagykikindai rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos és nagyon meleg idővel kell számolnunk, este felé és éjjel megvastagodik a felhőzet, néhol záporok alakulhatnak ki mennydörgés kíséretében, gyenge északkeleti szél fúj, ami este felé erős északnyugatira fordulhat. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 37 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 126, Zentánál 203 cm magas. A mai napon még sok felé kánikulában lesz részünk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszullét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. Viszont a délután második felében és este egyre több felé fog érvényesülni hidegfronti hatás, emiatt fejfájás és görcsös panaszok is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Szép kedvet kívánunk, augusztus 11-e van, megérkezett a Panda Radar. Ma még egyszer visszanézünk a mozgalmas magyar kanizsai sporthétvégére. Beszélünk a közlekedés biztonságról, ezután kinyitjuk a világ ablakát is. És ha már augusztus, az égboltra is érdemes lesz figyelni, mert közeleg az év egyik legszebb csillaghullása. Lesz a nap jó híre, és természetesen a végén a mosolyt sem hagyjuk otthon. Induljon a Panda Radar! Augusztusban egymást érik a programok magyar kanizsán és a környéken. A hétvégén sport került reflektorfénybe, de a hónap további részében is kulturális, családi és közösségi rendezvények várják az érdeklődőket. A térség nyári program kínálata egészen augusztus végéig tart, és ha valaki úgy érzi, hogy a nyár túl gyorsan halad, még ne pakolja el a strandtáskát. Augusztusnak bőven van mondani valója. Szombaton rendezték meg Magyar Kanizsán a 44. futó- és úszófesztivált. A délelőtt az úszóké volt, a legkisebbek a medencében, a hosszabb távon indulók pedig a Tiszában mérhették össze erejüket. A programban 3 kilométeres úszás is szerepelt, délután pedig a futók következtek 4 és 10 kilométeres távokon. Idén is helyet kapott az aquatlon, ahol 3 kilométeres úszás után 10 kilométer futás várta a vállalkozó kedvű sportolókat, és külön ügyességi kihívásokkal is készültek. Egy biztos, Magyar Kanizsán ezen a hétvégén nem sokan panaszkodhattak mozgáshiányra. A hétvégi sport összefoglalóból természetesen a kajak sem maradhat ki. A Magyar Kanizsai Testvériség Kajaklub évtizedek óta meghatározó szereplője a Tiszapart sportéletének, a nemzetközi regatta pedig a város egyik hagyományos nyári sporteseménye. A klub versenyzői nem csak itthon, hanem más hazai regattákon is rendszeresen rajthoz állnak. A Szerb Szövetség idei eredménylistáin is találunk Magyar Kanizsai Testvériség versenyzőket. Futócipő, úszósapka, kajaklapát, Magyar Kanizsa tényleg sportosan töltötte az augusztust. Komolyabb hírrel folytatjuk. Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában. A balesetben 7 ember életét vesztette, 350 pedig megsérült. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség most különösen a gyalogosok védelmére hívja fel a figyelmet. Zebrák, buszmegállók, iskolák és nagyobb gyalogos forgalmú területek közelében a járművezetők csökkentsék sebességüket, és legyenek felkészülve a megállásra. A gyalogosoknak pedig sötétben vagy rossz látási viszonyok között érdemes fényvisszaverő elemet viselniük. Néhány másodpercnyi figyelem az úton akár egy egész életet jelenthet. Ha szeretünk hulló csillagokat lesni, akkor augusztus 12-ről 13-ra virradó éjszakára érdemes szabaddá tenni egy kis időt. Ekkor tetőzik a Perszeidá meteorja, és 2026 különösen kedvező év a megfigyeléshez, mert a maximum újhold idejére esik. Sötét, fényszennyezéstől távoli helyen ideális körülmények között óránként akár több tucat meteort is meg lehet pillantani. Távcsőre nincs szükség, inkább egy pokrócra, sötét helyre és némi türelemre, és persze egy kívánságra. Bár, ha 50 hullócsillagot látunk, lehetőleg ne az 50-nél kezdjünk gondoskodni rajta. Amerikában ismét a sebesség megszállottjai kerültek a hírekbe. Utah államban új szárazföldi sebességrekord megdöntésére készülnek, és a történet egyik szereplője nem akárki, Andy Green, aki 1997-ben elsőként lépte át autóval a hangsebességet. Mi pedig maradjunk annyiban a Panda Rádió stúdiójához vezető úton, ezt a rekordot senki ne próbálja megdönteni. A tudomány néha olyan hírt produkál, amelynél kétszer is ellenőrizzük, jól olvastuk-e. Kutatók szerint már mintegy 540 millió évvel ezelőtt az állatok ürüléke is fontos szerepet játszhatott
a tápanyagok óceáni szállításában, és ezzel közvetve hozzájárulhatott az élet fejlődéséhez a kambrium időszakban, vagyis amit az egyik élőlény hulladéknak tekintett, azt egy másik számára értékes tápanyag lehetett. A természet már több százmillió évvel előttünk is ismerte az újrahasznosítás fogalmát. A mai jó hírünk egészen közelről érkezik. Magyar Kanizsán ezen a nyáron ismét működik a gyermekeknek szervezett úszóiskola, ahol csak a júliusi turnusban 30 gyermek tanulta és gyakorolta az úszás alapjait. A foglalkozásokon játékosan sajátították el, többek között a vízhez szokás, a helyes kéz- és lábtechnikát, valamint a biztonságosabb vízi mozgást. Miért jó hír ez? Mert egy gyermek, aki megtanul biztosan úszni, nem egyszerűen egy új sportot sajátít el, egy életre szóló tudást kap. És ám végére jöjjön valami, amit tudományosan ugyan nem ellenőriztünk, de augusztusban feltűnően gyakran megfigyelhető. A nyári szabadság különös fizikai törvénye. Hétfőn azt mondjuk, még van egy egész hetem. Szerdán, hogy már szerda, pénteken? Én még sehova nem megyek. Vasárnap este pedig az ember olyan arccal nézi a bőröngyét, mintha személyesen tehetne arról, hogy véget ért a nyaralás. A Pandaradar tudományos részlege egyenlőre csak egyetlen gyógymódot talált. Újabb szabadságot kell kivenni. Pandaradar, képben a világgal!

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
0: Ez volt a reklám.

0: a nap kérdése. Önök válaszoltak. Indulás előtt van, aki háromszor ellenőrzi, hogy bezárta-e az ajtót, más visszafordul a telefonjáért, és akad, aki fél háztartást magával visz egy-két napos kiruccanásra. De vannak olyan dolgok is, amelyeket nem a táskánkban, hanem inkább fejben viszünk magunkkal. Mi az, amit mindig magaddal viszel, ha elmész otthonról? Mégis a legkönnyebb lenne néha otthon hagyni. Lássuk, önök mire gondoltak. Norbert ért nekünk Szabadkáról, a telefonom egyértelműen. Ha nincs nálam, úgy érzem, mintha valami hiányozna, közben meg pont nyaraláskor lenne jó néha elfelejteni, hogy létezik. Melinda a következőt írta nekünk Zentáról. Nálam a mi van, ha kezdetű gondolatok jönnek mindenhová. Mi van, ha elromlik az autó? Mi van, ha otthon történik valami? Mi van, ha ezt vagy azt elfelejtettem? A férjem szerint nekem nem bőröndöm van, hanem mozgó vészhelyzeti központom. Robert írt nekünk Csantavérről. A munkád fizikailag persze nem, de fejben igen. Szabadságon is azon gondolkodom, mit kell majd megcsinálni, amikor visszamegyek. Na ez tényleg jó lenne egyszer otthon hagyni. Noémi is írt nekünk Adáról. Én a fényképezőgépemet viszem mindenhová, a családom már nevet rajtam, mert mire mindenki megveszi a fagyit, én még mindig azt mondom, várjatok, ezt előbb lefényképezem. János írt nekünk Török Kanizsáról, a gyógyszereimet, azokat nem hagynám otthon semmiképpen, viszont a folyamatos aggódást, hogy mindent bezártam-e, lekapcsoltam-e, azt nagyon szívesen. Szilvia is írt nekünk Magyar Kanizsáról, a táskámban telefon, pénztárca, papír, zsebkendő és körülbelül 30 olyan dolog, amire még soha életemben nem volt szükségem, de hát ha pont ma lesz. Ferenc írt nekünk Bajmokról, a rohanást vinném vissza és hagynám a küszöbön még akkor, amikor pihenni indulunk, akkor is úgy készülődünk, mintha verseny lenne belőle, pedig talán éppen az lenne a lényeg, hogy végre ne kelljen sietni. Név nélküli hallgatónktól kaptuk a következő üzenetet, én sajnos mindig viszem magammal azt, hogy mások mit gondolnak rólam. Mit szólnak ehhez, mit szólnak ahhoz? 40 fölött kezdem megtanulni, hogy ezt a csomagot tényleg nem kötelező mindenhová cipelni. Dóra ért nekünk Palicsról. Nekem a könyvem mindig bekerül a táskába, amit csak az, hogy egyhetes nyaraláson körülbelül 8 oldalig jutok, mert mindig történik valami, de nélküle azért nem indulnék el. István is írt nekünk Mohorról. Az otthoni gondolatokat, amikor fiatalabb voltam, azt hittem, ha elutazunk, minden problémát otthon hagyunk. Aztán rájöttem, hogy a fejünknek nincs csomag megőrzője, de azért dolgozom rajta. És egy névtelenséget kérő hallgatónk a következőt írta nekünk. Én a férjemet viszem néha, őt lenne a legkönnyebb otthon hagyni. Na jó, ezt nem mondják be névvel, mert ő is hallgatja a Pandát. A következő üzenetet pedig Éva írta nekünk Oromról. Nekem egy kis kabala van mindig a pénztárcámban, amit még a lányomtól kaptam gyerekkoromban. Ma már felnőtt és külön él, de az a kis darab papír jön velem mindenhová, azt biztosan nem hagynám otthon. És Sándor is írt nekünk Péter révéről. A rossz kedvemet próbálom otthon hagyni, nem mindig sikerül, de ha már elindultam valahová a családdal, nem szeretném az egész napjukat elrontani azért, mert nekem valami nem tetszik. Na, ma aztán volt minden a képzeletbeli bőröndökben. Telefon, fényképezőgép, könyv, fél háztartás, és úgy tűnik néha még a férj is kérdéses, hogy felkerüljön-e az utaslistára. De a válaszok között volt valami nagyon érdekes, és többen nem tárgyat említettek, hanem aggodalmat, munkát, rohanást, mások véleményét, vagy éppen az otthoni problémákat. Talán ezek azok a csomagok, amelyek a legkevesebb helyet foglalják a bőrönben, mégis ezek tudnak a legnehezebbek lenni. Úgyhogy ha legközelebb elindulnak valahová, a telefont és a pénztárcát azért ne felejtsék otthon, de egy kis aggodalmat nyugodtan ott lehet hagyni. Köszönjük a sok üzenetet, holnap új kérdéssel várjuk Önöket, most pedig jöjjön a zene a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van, köszönjük, hogy megosztják velünk, ez volt a nap kérdése, Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.
1: Severnoamerički ritam prepoznat.

0: awesome. Honda Rádió.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: Panda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: és megsugom neked.
1: Mondd meg azt most nekem, neked mit...
0: Gondolod, csak a szíved kell nekem? Gyere közelebb, és meg...

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.